0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: helyben, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. Dimjana 102, Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

sorban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настапа. И один FM. Классный радио.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdet Margitit János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mindenható mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük meg neked az ének ajándékát, amelyen keresztül kiki a maga életében téged magasztalhat, a te jelenlétedben erősödhet, bátorítást, biztatást kaphat. Köszönjük neked, Urunk, hogy minden napjainkban megteremted annak a lehetőségét, hogy te eléd állva, a te jelenlétedbe kerülve, benned bizakodva, a te szavadban keresve a továbbutat, nem veszünk el. Oly nagy szükségünk van erre most is, hogy a te irgalmad és a te bölcs vezetésed mutasson nekünk utat. És mégis oly messze tudunk ettől kerülni, mindakkor, amikor saját gondolatainkba, ösztöneinkbe, és bűneinkbe látjuk inkább a folytatás lehetőségét. Ebből is kiáltunk hozzád, Urunk, fájdalmainkból és terheinkből egyaránt, és Jézusért kérünk, hogy mutass nekünk utat az igében. Amen. Szeretett testvérek, a zsidókhoz írt levél 4. részéből, az első 11 versből szól az ige. Az igét és annak magyarázatát helyünket elfoglalva hallgassuk végig. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, de nekik nem használta hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba, amint megmondta Isten. Ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Jó lehet, munkái készen voltak a világ teremtése óta. És valahol így szólt az írás a 7. napról, és megnyugodott Isten a 7. napon minden munkája után. Itt viszont ezt mondja: nem mennek be az én nyugalmam helyére, mivel tehát még várható, hogy némelyek bemennek abba. És akiknek előbb hirdették az evangéliumot, nem mentek be engedetlenségük miatt. Egy napot ismét mának jelöl ki. Dávid által hosszú idő múlva így szól, ahogyan előbb is mondtuk: ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik napról. A szombati nyugalom tehát még ezután vár Isten népére. Aki ugyanis bement Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Eddig Istenünk írott igéje. Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket itt az Úr házában, és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki távolról kapcsolódik be. A római levél és a zsidókhoz írt levél elég sok tekintetben hasonlóságot mutat. Ennek a hasonlóságnak a feltárása abban is tetten érhető, hogy ami elhangzik ezekben a levelekben, az a kereszténységnek egy olyan rétegét érinti, ami hitünknek egy olyan rétegét érinti, amire mellett nagyon könnyű lenne elmenni, amiről nagyon könnyű lenne félretanítani, de ennek ellenére mégis tisztázni kell. És azt hiszem, ebben a kérdésben nagyon erősen megállva és meggyökerezve mondani kell valamit. Sok olyan élethelyzet adódik az ember életébe, amikor nem passzol oda a csend, akármennyire is úgy tűnhet, hogy az majd csenddel megoldódik, de nem, vannak élethelyzetek, amikor tudjuk még a saját magunk mindennapjaiból is, hogy ott mondani kell valamit. És ezekben a nagyon nehéz időszakokban, a nagyon-nagyon próbaterhes pillanatokban óriási segítséget tud jelenteni például az igének a szava, ha ott forog a szívünkben, a gondolatainkban, és abból tudunk előhozni, akár önmagunknak, vigasztalásként, bátorításként, vagy a hitélet egy másik nagy tapasztalata, hogyha esetleg ott kering a szívünkben egy ének, és annak az egyik verszaka újra és újra szinte áthalad a gondolatainkon, és segít megerősíteni és megfogalmazni dolgokat. Na hát a zsidókhoz írott levélben is, meg már az előbb említett másik levélben is, a rómaiban is, nagyon sok ilyet találunk. És amikor az ember olvassa, hogy a szombat, a pusztai vándorlás és az ehhez kapcsolódó újszövetségi megállapítások, akkor kicsit olyan érzésünk van, mintha ezt nem nekünk írnák, és nem mi lennénk a célközönség, hanem valaki olyan, valakik olyanok, akik abból jönnek, amit mi nem ismerünk. Azonban az Ószövetségnek a jelenléte itt az Újszövetség lapjain mindig tetten érhető és kézzelfogható gyakorlat, olyannyira, hogy egyik a másikról nemhogy csak tud, hanem rengetegszer már az ószövetségi kijelentésekben, azokban a nagyon értékes, gazdag proféciákban megjelenik az, hogy Isten szabadítása kiárad erre a világra. És megjelenik az is, hogy vannak az ember életében olyan tapasztalások és olyan nagyon keserű felismerések, hogy nagyon sokak mindennek ellenére távol maradnak mindettől. És ami a mai nap megjelenik a pusztai vándorlás képe után, az a szombatnak a kérdése. A szombat, hát ez egy nagyon izgalmas dolog, mert először is, amennyire csak tudhatjuk a Szentírás kézen fogott vezetése nyomán, azt látjuk, hogy ez egy egyenesen Istentől jövő valami. És azért ezt a kifejezést használom, mert talán ez az egyik legközelebbi értelmezés minnyájunk számára. Sokszor lehet egymás közt is hallani, meg beszélünk is róla, hogy ugyan mi értelme van a héten egy napot leállni, mi értelme van annak, hogy egyetlen egy napra az ember máshogy teszi a dolgait. Hát még akkor az klasszikus szombat értelmezésnél, péntek este a lemenő napnál, ott már megáll az élet, és a következő időszak beteljesedéséig, míg tart a szombat, addig nagyon szigorú szabályok szerint az ember nem tesz semmit. Hát mi értelme van a rohanó világunkban ilyen vállalások között élni a mi életünket? És szerintem egy nagyon izgalmas magyarázat és egy nagyon izgalmas bevezetés az igében az, hogy ezt összeköti egy nyugalommal. Nem avval a nyugalommal, amit próbálunk keresni a kényelemben, a lakhatásunkban, különböző dolgainkban, amivel körbevesszük magunkat, hogyha kamera figyel, vagy ha vannak mellettem rendőrök, vagy bármi más, ami az embernek úgy széles körben azt a képzetet adja, hogy na ez majd a nyugalmam alapja lesz. Hanem ez a nyugalom, amiről itt szó van, ez az Isten jelenléte. Az Isten jelenléte, ami hát hatásában, természetében, minden rezdülésében összetéveszthetetlen érzés bármi mással. Mert bár ott van az Isten félelem szó bennünk, de az Isten félelem beteljesülésében is az Úr jelenlétét érezni, az Úr közelségét tapasztalni, ez valami egészen megdöbbentő, és én nyugodtan kimerem azt jelenteni, hogy egy életre szóló élmény. olyannyira, hogy nagyon sokunkban ezek a találkozások, ezek a felismerések eredményezték azt, hogy a mai napra itt vagyunk. Itt vagyunk, keressük az Isten akaratát, keressük az ő szavának az életünkre való jelentését, mert egyszer megtapasztaltuk az ő jelenlétében azt a felszabadulást, azt a megkönnyebbülést, amit a teológiai kifejezéseinkkel úgy írunk le, hogy megtérés, és aztán majd a megszentelődés útja, amikor is nap mint nap igazít engem az Isten. Vezet, megtart, megelevenít, és én ezt felismerhetem az ő kegyelméből, mert a Szentlélek ilyenre is meg tudja nyitni a szemeinket. Ilyet is tud nekünk ajándékozni, hogy képesek leszünk arra, hogy meglássuk, hogy felismerjük, hogy velünk az Isten. Nagyon izgalmas a mi jelmondatunk, kárpátaljai református egyházkerületünknek a jelmondata, hogy ha Isten velünk, ezt mindenki be tudja fejezni, akkor kicsoda ellenünk. Szentlélek nélkül, hit nélkül, amiről az igénk is beszél, ennek a mondatnak semmi különösebb állítása nincsen. De hogyha, és ez talán érthető lesz, bár egy kicsit nehezen mondom, de hogyha bibliai szereplők szájába adjuk ezt a mondatot, akik mélységeket jártak meg, és úgy mondjuk el, mint egy ilyen bizonyságtétel sorozatnak a gyűjtő címét, hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk, mondhatta Mózes. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, mondhatta Dániel. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, mondhatta Illés. Ha így forgatjuk ezen gondolatokat, akkor megérthetjük, hogy ez a mondás, ez nem egy varázsige. Tartsd magad elé, ha rossz, ha kemény, ha szorított a helyzet, és majd minden baj félremegy. Ez sokkal inkább egy olyan megfogalmazás, egy olyan mélyről törő hitvallás, ami abból merít, ami eddig volt. Akik Istent keressük, akik a mindennapjainkban az Úr útjára, az ő nyugalmára törekszünk, és azt vágyjuk. Nekünk nagyon fontos emlékezni. Nem tűnik nagy dolognak az emlékezés, mert egyébként nehezen is megy ebben az óriási nagy információ tengerben, amiben telnek a mindennapok. Az ember elővesz egy okos eszközt, vagy bármilyet, és áradnak belőle a dolgok. De ebben a világban is Isten népének egy meghatározó küldetése emlékezni az Úr szabadítására, emlékezni az Isten szavaira, és ennek teret adni. Mert lehet tudni a szombatról, lehet tudni a pusztai vándorlásról, lehet tudni arról, hogy megszületett az Isten fia karácsony ünnepén, erre próbálunk emlékezni, még ha a dátumok körül nagy vita is van. Lehet tudni arról, hogy Jézus Krisztust a keresztig hajtották ott, meg is feszítették, és el is temették. Lehet tudni sok mindent. De amikor az ember ennek teret enged a saját maga életében, ott teljesen más kérdések jönnek elő. Ott szembe kell néznünk a mindennapjainkban azzal, hogy a világ szemében ez nem egy erőforrás, ez nem egy példaértékű valami, ez egy megdöbbentő állítás, amire nagyon sokan nem akasztanák a kalapjukat, hogy egy ilyen kifejezéssel éljek. De nekünk, és most itt ezt a különbségtételt mindenképpen szeretném megtenni, ha van ilyen, hogy nekünk, ez mindnyájunknak a saját hitvallása, nekünk, akik Jézus Krisztust megváltónknak, mesterünknek, a mi utunk vezetőjének tartjuk. Nekünk igenis az életünkben, a gondolatainkban helye kell legyen mindannak, amiről Isten beszél. Mert ha nem, akkor ennek a negyedik rész, 11 versének az egyik legfájdalmasabb állítása beigazolódhat, és az annál sokkal nagyobb mélység, hogy képmutatás, mégpedig az, hogy a tudás megvan, az ismeret létezik, de nem köt hozzá semmi, se a nyugalmához az Istennek, sem pedig az örökké valóságba vezető nyugalmáról, amit őszintén ennek a földi életnek a dolgain végigmenve az ember nagyon együtt tud Pál apostollal érezni, amikor arra gondol, hogy meddig még Uram, meddig tart még az itt lét, és mikor mehetek már ő hozzá, mikor lehetek ő vele. Nagyon izgalmas belegondolni, hogy van az ember életében olyan időszak, amiből úgy tűnik, hogy jobb lenne ugrani mindenen keresztül, amit az Isten még meg akar mutatni, amin az Isten még át akar vezetni, de ez nem a mi hatáskörünk. Nem a mi döntésünk nyomán születik meg ez a fajta állapotváltozás. Kedves testvérek, az a nyugalom, az az örökké való nyugalom, amelyre az Isten meghívott bennünket, az itt, a földön kezdődik. Nagyon furcsa, hogy lehet emberi szavak nyomán ilyen döntésekre és ilyen gondolatokra eljutni, de ez valahol mégis megadatik. Megadatik fiatalkorban, megadatik az élet egy adott szakaszán, amikor az ember nincs rá felkészülve, nincs ez a dolog betervezve, hogy na hát majd ezután, a pont után én már igyekszem hívőbb lenni, vagy jobban odaszentelni magam. Nem, jön az isteni elhívás, jön a megszólító üzenet, és onnantól kezdve az a találkozás mindent más súly alá helyez. És nekünk a mai napban önmagunkra nézve egy nagyon nagy lehetőség, hogy a zsidókhoz írott levélnek a módszertanát is átvehetjük, hogy felsorolva az ő szabadítását, ebből gondoljuk végig az ő nap, a mi mai napunkat, a mi további utunkat. Felsorolva, visszaemlékezve mindarra, amit Isten értünk tett, ebből gondoljuk végig, mi az, ami ránk vár, és mi az, amiben helyt kell állnunk. Nyilván ott lebeg előttünk az örökké valóságnak az az ígérete, amit véges földi emberként mindig egy harc és egy küzdelem is megemészteni, újra és újra teret engedni neki. Legyünk ebben egészen nagyon őszinték valamennyiünknek. Ez egy újra és újra megismétlődő küzdelmünk és harcunk lehet. De hiszem azt, hogy a Szentlélek Úristen be tud bennünket vezetni abba az állapotba is, amikor egy-egy ilyen harcot az ember megvív, egy-egy ilyen nagy kérdést az Úr kezét fogva végigcsinál, és ezek a megerősödések igencsak sokat hozzá tudnak tenni az ember mindennapjaihoz, és milyen sokat elmondanak még így töredékes formájukban is arról, hogy mire is hívott meg bennünket Isten ebben a földi életben, és majd az odaátban. Én hiszem azt, hogy az egyik legnagyobb feszültségünk, amire újra és újra ráébredhetünk, hogy vannak körülöttünk sokan, vannak a mi környezetünkben rengetegen, akik felé vihetjük a meghívást, vihetjük azt az üzenetet, hogy az Isten téged is vár, mert tart még a kegyelemnek az ideje. Nagyon érdekes az első versnek ez a néhány gondolata, mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel. Hát így is lehet mondani a kegyelmi időt. Ezekkel a szavakkal is le lehet írni, hogy ott van még az égen a nap, még itt van egy újabb lehetőség, egy újabb pillanat a dicsőítésre, a magasztalásra, és az Istenhez való meghívás átadására. Én hiszem azt, kedves keresztény testvérek, hiszem azt, kedves Jézus akaratát kereső testvérek, hogy nekünk ebben óriási feladatunk és küldetésünk van. Mert az a kút, ahol mi kaptunk élővizet, ahol mi enyhítettük a szomjúságunkat, az a kút másokra is, ugyanúgy mások felé is nyitva áll, mások irányába is egy lehetőség. És hogyha azon gondolkodunk, hogy van-e ehhez nekünk bármi közünk, van-e ebben nekünk bármi szerepünk, akkor nyugodtan merjük felismerni a ránk vonatkoztatott személyes üzenetet, hogy van. A zsidók ott a római nagyvilágban szembe kellett nézzenek azzal, hogy egyszerűbb lenne zsidóként folytatni a mindennapjaikat, mert az már egy nagyon ismert dolog, az már egy olyan valami, amit kívülbelül ismernek, és ott a környezetükben is így sokan nyugodtabbak lennének. Vagy a római vallásgyakorlat egyik, hát sajnos így kell mondjuk, hogy nagy vívmánya, de nem volt ebbe olyan értelemben nagyság, hogy nagyon sok pozitív dolog jött volna belőle, vagy lehet a római palettáról választani bármit, ami ott van az ember előtt. De Jézus Krisztust választani ott és akkor, és Jézus Krisztust választani itt és most, egy igencsak új, igencsak megrendítő, de azt gondolom, hogy igazán csodálatos dolog is. Így hát, ahogy a levél írója biztat, úgy én is ennek a biztatásnak az üzenetét a 11. versen minnyájunk szívére szeretném helyezni. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Én bízom benne, hogy nyitott fülekre, igenekre talál bennünk az isteni elhívás, és bízom benne, hogy az Úr akaratában való elindulásunk újra és újra, meg talán ma is megmutatja nekünk a békességnek, a nyugalomnak már a Földön is megérthető és feldolgozható formáját. Legyen ezen áldás. Amen. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy újra és újra megadod annak a lehetőségét, hogy saját szavainkkal is, vagy akár vezetett imádságban, vagy bármilyen módon, de hozzád kiáltsunk, megszólítsunk téged, és a te jelenlétedben elmondhassuk mindazt, ami ebben a földi életben igencsak kihív, megpróbál. Urunk, talán úgy vagyunk ma itt, hogy a hitre való biztatás, az igenre való bátorítás előtt ott van bennünk egy pár dolog, amellyel kapcsolatban azt kérdezzük, hogy miképpen, Uram, míg ez teherként itt van. Engedd, hogy az életünkben, a gondolatainkban most minden hátrébb kerüljön, és hadd legyen a rád való igenmondásunk minden dolgunknak az alapja. Könyörgünk a te akaratod felismeréséért saját magunk életében. Engedd, hogy ott tudjunk lenni mindazok számára, akikhez te akarsz küldeni bennünket. Szeretnénk elétenni szolgálatainkat, különösképpen az ifjúsági találkozónkat, amelyre készülünk. Imádkozunk az ige hirdetőkért, a szolgálattevőkért, mindazokért, akik feladattal és kötelességtudattal ott vannak ebben az egészben és hordozzák. Szeretnénk imádkozni, Urunk, a gyászolóinkért, és szeretnénk imádkozni egy családért, akiknek új utak, új lehetőségek vannak ott a távlatokban. Te mutass utat, Urunk, és te adj bölcsességet téged választani. Úr, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.
0: Tisztelt rádióhallgatóink! Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetített. Igét hirdetett Margitics János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám. A Banyakok Liga selejtezőinek harmadik fordulójában több csapat is búcsúzott, nem jutott tovább a Cvenaz Zvezda, az Olimpiákhoz és a Sparta Praha sem. A playoff körbe viszont bejutott a Hapoel Berseva, a NEK, a Lyon, a Fenerbahce, a Slovan Bratislava, a Bodø Glimt, a Levski, a Dinamo Zágráb és a Celje. A Sparta Praha hazai pályán még 2-1-re le tudta győzni a Lyont, ám idegenben gyorsan gól és ember hátrányba került. A franciák a második félidőben két újabb találattal eldöntötték a párharcot. A franciák a Fenerbahce a csatászatnak a BL főtábláért, míg a Sparta az Európa Liga alapszakaszában folytatja. По третьему раунду квалификации Лиги чемпионов одразу кілька команд припинили боротьбу. Далі не пройшли Цвена Звезда, Олімпіакос та Спарта Прага. Натомість у плей-офф вийшли Хапоель Бершева, НЕК, Ліон, Фенербахче, Словом Братислава, Бодо Глімт, Левський, Динамо Загреб та Целье. Спарта Прага у першому матчі здобула перемогу над Ліоном з рахунком 2-1, але у виїзному поєдинку швидко опинилася в ситуації з голом та вилучення. Французька команда у другому таймі забила ще двічі й остаточно вирішила долю протистояння. Ліон тепер зіграє з Фенербахче за вихід до групового етапу Ліги чемпіонів, тоді як Спарта продовжить сезон в основному раунді Ліги Європи. A ma esti UEFA Superkupa döntő előtt az Aston Villa elleni mérkőzésre készülő Paris Saint-Germain vezető edzővel Luis Enrique ismét hangsúlyozta, a klub célja, hogy sorozatban harmadszor is megnyerje a Bajnokok Ligáját, és ezzel megismételje a Real Madrid történelmi bravúrját. A párizsiak 2025-ben és 2026-ban már elhódították a trófeát, így az idei szezonban újabb esélyt kínál a számukra, hogy a kontinens rekorderei közé kerüljenek. A modern Bajnokok Ligája érában mindössze csapatnak sikerült háromszor egymás után győznie, a Real Madridnak 2016 és 2018 között Zinedine Zidane irányítás alatt. A korábbi back formátumban a 70-es években az Ajax és a Bayern is triplázott, míg a madridiak a sorozat indulásakor 5 egymást követő alkalommal diadalmaskodtak. A Paris Saint-Germain a Supercup előtt maximális motivációval készül, hiszen a klub egyike lehet azoknak, akik megközelítik Európa egyik legnehezebben elérhető rekordját. На передодні сьогоднішнього матчу за Суперкубок УЄФА проти Астон Вілли головний тренер ПСЖ Луїс Енріке окреслив амбітну мету клубу. Паризька команда прагне здобути третю лігу чемпіонів поспіль і повторити історичний успіх Реала. УЄФА трофей ПСЖ вже вигравав у 2025 та 2026 році, тож нинішній сезон може стати для французів унікальним шансом увійти до елітного футбольного клубу рекордсменів. У європейській історії подібне досягнення траплялося лише кілька разів. Реал тріумфував тричі поспіль у 2016-му, по 18 рік під керівництвом Зінедіна Зідана. А в старому форматі Кубка чемпіонів тричі підряд перемагали Аякс і Баварія у 70-х, тоді як мадридці на початку турніру вигравали трофей навіть 5 разів поспіль. Парі Сен-Жермен напередодні Суперкубка демонструє максимальну мотивацію, адже клуб прагне повторити один із найскладніших рекордів європейського футболу. Egyre nagyobb vita alakul ki a 2026 végére tervezett Tyson Fury Anthony Joshua szupermeccs helyszíne körül. A szaudi támogatók és a Netflix az amerikai fő műsoridő miatt New Yorkot részesítik előnyben, így a mérkőzésre akár november 20-án az USA-ban kerülhet sor. A londoni Wembley kiesett a lehetséges opciók közül, mivel a brit szabályozás a helyi 23:00 után nem engedélyezte meg rendezvényeket, így a gála nem férne bele az esti idősávba. A találkozó azért jöhetne létre, mert mindkét boxolóhoz a kötelező győzelmeket. Joshua Jiddában drámai fordítással KO-val verte Christian Prengát, míg Fury, Mahmudov és Wah ellen is maga biztosan nyert. A helyszínről továbbra sincs végleges döntés, de az amerikai opció egyre valószínűbb. Додалі більше суперечок виникає навколо місця проведення супербою Тайсона Фюрі та Ентоні Джошуа, запланованого на кінець цього року. Саудівські інвестори та Netflix віддають перевагу Нью-Йорку через американський Prime Time. Тож поєдинок може відбутися 20 листопада у США. Лондонський Вемблі випав із можливих варіантів, адже британські правила забороняють масові заходи після 23:00. Бій може стати реальністю, оскільки обидва боксери успішно виконали свої попередні завдання. Ентоні Джошуа в джиді нокаутом переміг Крістіана Пренга, а Тайсон Фюрі впевнено здолав Арсланбека Махмудова та Маріуша Ваха. Остаточно рішення щодо місця проведення поки немає, однак американський варіант виглядає дедалі ймовірнішим. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотте. Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
3: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
4: Derűs hétapot kívánunk mindenkinek, 2026. augusztus 12. 10 után 15 perc áll. Sziasztok, sziasztok, ez a szerdai különkérdés műsor, az egészen 12 óráig.
5: Üdvözlök mindenkinek. Üdvözlünk mindenkit. Hát úgy néz ki, hogy a tegnapi 30-as vagy plusz 30-as hőfokból ma reggelre jóval kevesebb maradt, hajnalban 17 fokot mutattak a hőmérők, de talán egy picikét jó hír a meleggel küzdők, illetve a forrósággal küzdő emberek számára, hogy ma 30 alatt 29 fokra mondják a napi csúcs hőmérsékletet. Hát reméljük, hogy tartja magát ehhez a nap is.
4: Legyen így. Hát nem tudom, mi történik az égbolton, de egyfajta kavalkád, a csillagászok ilyenkor, nem tudom, nyitnak pezsgőt, és ülnek tort, és nem tudom, lángot, valami szabadtéri láng környékén tűztáncot táncolnak ilyenkor, nem tudom, de feltehetőleg a mai nap ez a csillagászok nagykönyvében egy ilyen piros betűs nap, mert három darab égi jelenség is zajlik majd a szabad ég alatt. Három, nem is egy, ugye beszélgettünk arról, hogy hát egy van biztos, aztán mondták, hogy az nem, azt mondom, kevered, aztán rájöttem, hogy nem, három darab különböző, jól látható csillagászati jelenség zajlik majd az égboltomba.
5: Így van, tehát az első, talán a legnagyobb, ami a legszembetűnőbb lesz, az a napfogyatkozás, hiszen a napot azt legalább mindenki jól ismeri, és hogyha abból látunk kikanyarodni egy picike részt, akkor tudjuk valahol a hold beárnyékol. Ezt nem tudom pontosan megmondani, hogy mekkora időközt kell arra várni, hogy itt napfogyatkozás vagy teljes napfogyatkozás legyen, illetve hát ugye az sem mindegy, hogy a földgolyónak melyik pontján él az ember, tehát hogy láthassa ezt az égi jelenséget. Na de az biztos, hogy látható, és hát ugye tudunk már a régmúltban olyan csatáról, ahol a két ellenfél, akik egymással háborúztak, ahogy meglátták, hogy az égről, hát úgymond beintenek, hogy na látod, még a nap is eltűnik, akkor jobb, hogyha mi is letesszük a fegyvert, tehát volt már erre példa. Most csak egy részleges napfogyatkozásról beszélgetünk, és ahogy mondták, igen, Európában, a mi sávunkban a kis részét talán ki fogja takarni majd a nap, és ez majd este 7 óra után néhány perccel, körülbelül fél órán keresztül megtekinthető, de ahogy mondtam, ez szemmel látható. A csillagokban már egy kicsikét másképp tájékozódik az ember, hiszen látunk egy nagy sötét égboltot, azon mindenféle picike kis mécseshez hasonlító fény, de hogy melyik, azt talán nehezebben tudjuk követni.
4: Aztán egy érdekessége ugye, hogy 6 bolygó együttállását is meg lehet a mai nap folyamán tekinteni. Ez név szerint a Jupiter, a Merkur, a Mars, az Uranus, Saturnus, Neptunus fog együtt állni. Ilyen is nagyon ritkán történik, ez vagy a kozmikus parádéként értelmezik a szakik. Ez hajnal 4 óra 15 és 4 óra 45 perc között zajlik majd, ezért itt korábban kell kelni, de ez nyitja a mai éjszakát. Aztán ugye a napfogyatkozás, az, annak is van egy időpontja, az 19 óra 22-kor veszi kezdetét, és 20 óra 1 perckor zárul, és amikor 19 óra 40 valahány perckor lesz a maximális pozíciója, ahol nálunk csak részlegesen látható lesz majd a napfogyatkozás, de ugye Spanyolország, Izland környékén teljes napfogyatkozásról beszélünk majd.
5: Hát, hogyha a műsor után elindulnánk repülővel, akkor lehet, hogy még odaérnénk, de ez kicsi a valószínűség, illetve talán azt tudjuk javasolni, akik tényleg látni akarják mind a három eseményt, a különkiadás élő műsora után gyorsan feküdjenek le aludni, hogy majd bírják hajnalig ezt a kozmikus parádét.
4: Ja, Perszeidák holócsillagáról többször hallunk már az éteren keresztül is, és ez is ma történik szintén. 12. azaz ma 22 óra a vonzás körzetében veszik kezdet, és holnap hajnal majdnem 4, illetve helyenként 6 óráig lesz majd nézni ezt a gyönyörű hégi jelenséget, úgyhogy lehet ilyenkor kívánságokat összeírni, mert ha több holócsillaggal találkozunk, találkozó több kívánságot is lehet kérni, úgyhogy itt a lehetőség. És ami izgalmas, a perszeidáknak a hullócsillag megfigyelésére hívogat a Kamkászis egy izgalmas program keretén belül. Hát nem kell magaddal más hozod, mint pokrócot, plédet vagy széket augusztus 12-e 22 óra Beregszász tetején a keresztnél van a gyülekező. Ide várnak minden fiatal idős aggasztját 0-tól 99 éves korig. Hát nagyon izgalmas program egyébként, ez találó volt egy like oda.
5: És azt ne felejtsük el, hogyha valaki már az előtte lévő napfogyatkozásra is szeretne jegyet vásárolni, akkor valóban egy magaslatot kell keresni, amihez reménység szerint a Beregszászi keresztnek a helye az tökéletes tud lenni, és talán találunk még más magaslatot, de napszemüveget, illetve sötétítő eszközöket, amivel hát a napnak a sugárzását azért tompítani tudjuk, bár tudom, naplemente, de azért hosszabb távon, ha valaki meg akarja figyelni, ahhoz kell valami
4: védő. A retinájába kis
5: abszolút, abszolút. Hát az én végül is már nem gyermekkori élményem, de iskolai élményem, Beregszászi Bethlen Gábor gimnázium. Hőskorában Györfi Pista bácsi egyszer csak megszakította a tanításnak a rendjét, és azt mondta, hogy megyünk ki, és napfogyatkozást nézünk. Hát ő akkor rögtönzött kormos üvegekkel készült,
4: igen,
5: hogy védenünk kell a szemünket, mert valóban lehet ebből egészségügyi probléma is. Tehát ne az legyen, hogy 2026. augusztus 12-én este 7 órakor láttam utoljára a napfogyatkozást, mert hogy ahhoz datálom majd a szemnek a károsodását is. Erre azért figyeljünk oda.
4: Ugye ez egyszerűen ott praktikusan úgy készül, ha nincsen spéci szemüveged, hogy vagy a heggesztő szemüveg, és ebben
5: hát az a legegyszerűbb
4: segítség lehet. És ami fontos, hogy veszel egy üveglapot, egy üveg kis kockát, legyen kisebb, nagyobb, ezt egy egyszerű gyufával, gyertyával gyakorlatilag megkormolod, és mikor olyan kormosat, hogy már nem látsz rajta át, na ez!
5: Abba már nézheted a napot.
4: Ezzel már nézheted, és ezáltal gyakorlatilag teljesen normális minőségben láthatod a napfogyatkozás valamilyen részét. Ez fontos, hogy napfogyatkozás kell ezzel nézni, nem pedig a perszeidáknak a hullását. Ezt ne keverjük össze.
5: Annál az alvás lesz majd esetleg jobb. Tehát ha valaki veszi majd a fáradtságot, és tényleg ott lesz a keresztnél, és esetleg had durmogó hangokat, akkor a mellette lévőt azért keltse fel, hogy figyelj, most fent kell lenned, látnod kell a csillagot, és most még kívánhatsz.
4: Egy-két technikai információ Beregszászból, a Kárpát-víz vadakarának van egy felhívása.
5: Így van, úgy néz ki, hogy időszakosan a mai nap folyamán éppen a percekben kezdődött el vízkorlátozás, hiba elhárítási munkálatok miatt. Hát Beregszásznak több utcájában is ide tartozik a Csigasszuk, a Kovács Milmos, a Terv, az Illés Béla, az Oroszlán, a Lehocki, az Ifjúság, a Szics, a Hrusevszki, a Potusnyák, a Pacsovszki, a Keskeny, valamint a Munkácsi utcának egy bizonyos szakaszán és az ehhez tartozó kisebb utcáknál is vízkorlátozása, illetve vízhiányra kell felkészülni a kedves ott lakóknak. Azt ígérik, hogy dél környékére végeznek a munkálatokkal, és így majd helyre áll az ott lévő rend.
4: A Kasszonyok Kistérsített egy posztot közé, mert jelezte, hogy tegnap nem sikerült elszállítani a szemetet mindenhollon a kistérségen belül, viszont ezt a mai reggel fogják orvoson, együnk türelemmel is külön köszönjük a megértést. Aztán várunk technikai közérdekű információkat, ha rendőre balesettel vagy határinformációval rendelkezel, nyugodtan jelez nekünk. 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk határinfókat, illetve fent vagyunk a livestreamen, külön köszönjük, ha megosztjátok a műsort, és itt is lehet nekünk kommentálni, köszönteni, illetve üzenetet küldeni, és külön köszönjük, ha megírjátok a régi gyermekkori napfogyatkozásos élményeiteket, mert a mi generációnk az, aki már látott jelentős napfogyatkozás, úgyhogy nyugodtan. Örömmel veszünk, hogyha megírjátok, hogyan is zajlott, milyen eszközzel, milyen élmény volt ez, és akik készülnek, azok hova és hogyan készülnek a ma estére. Illetve fontos megjegyeznünk, hogy ebben a két órás műsorban is szeretnénk több témával kedveskedni a számotokra. Hát ősszel érik babám a szöllő, és ugye érik a szöllő időszak, az viszont jelentős, mert ugye hát egyre szebb és szebb formát töltenek a beregvidéki szöllős dombjaink. A témában Sas Krisztián szöllés borász lesz majd szakértőnkre, megnézzük a 2026-os szöllőtermelésnek a örömeit, bánatát, illetve hogyan állunk a szüret előtt. Ebben a témakörben keresünk Sas Krisztián szöllészt, illetve a Görög Katolikus Ifjúsági Szervezetet kerestük meg, mert ugye ma a fiatalság világnapja van, és ha már fiatalság, akkor nézzük meg, hogy a Görög Katolikus Ifjúsági Szervezet fiataljainak hogyan telik a nyár. Több táboruk volt, illetve egy most is zajlik, e kapcsán Lődár Jenő, a GISZ elnöke, illetve Beregi Veronika munkatárs érkezik hozzánk a második óránk vendégeként.
5: Szóval nyisnyi hosszínásai peredácsi, Krisztián Sas, Vinogradár Vinorob, Та Jenő Lődár и Вероника Берехи, керівник із співробітниця греко-католицької молодіжної організації.
4: Érdemes mindenképpen velünk tartani, zene reklám után jövünk vissza, itt az FM 92.1 műsorra szól.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
6: Обов'язкові твори, що досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
7: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzett tömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
8: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
9: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
6: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
10: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
12: Tető megoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Visszlúkali reklámu na Radio Pulse FM.
13: Reklámot hallottam.

0: is. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Puls FM.
2: 10 óra 32 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádióhallgatókat és livestream nézőket, és ahogy ígértük, egy újabb témával megyünk tovább.
3: A vonal másik végén köszöntjük Sas Krisztián szőlész borászt. Szóhogy néznám én az Jaszkó, Krisztián Sas, Vinogradár, Vinorob. Üdvözlünk műsorunkban, hallasz-e bennünket?
4: Igen.
2: Hát azért látjuk, hogy a beregvidéki dombokon azért a szőlő már azért mutatja magát, ahogy mondanák ezt régen. Hogyan kell elképzelni a 2026-os szőlő szezont? Milyen várakozással indultatok neki? Hogyan nézett ki az elmúlt néhány hónapban a tevékenysége ezen a területen egy szőlészborásznak?
4: Hát a tavasszal, igaz, a késői tavaszi fagyok azok mostanában egyre gyakoribbak, tehát az utóbbi években ez megfigyelhető. Tehát ugye a szőlőre is negatív hatással van, tehát kevesebb termésre számíthatunk, illetve az asszály, tehát ez már a többedik év folyamatosan, egy egyhuzamban, amikor ilyen száraz időjárásunk van, és ez nem tesz jót még azoknak a szőlőtőkéknek sem, amelyek öreg tőkék, és amelyeknek a gyökerei mélyen vannak, hiszen már a mélyebb rétegekben is nagyon alacsony vízmennyiség található, és láthatjuk, hogy a levelek kanalasodnak, sárgulnak, nehezebben mennek végbe a biokémiai folyamatok, és ennek köszönhetően kevesebb cukortartalomra kell számítani, illetve a sav szerkezet se feltétlenül lesz megfelelő. Jó lett volna, hogyha még most a szüret előtt még lett volna egy kis csapadék, hát illetve mikor volt, akkor is volt egy kis égeső, úgyhogy még az is a termésmennyiség csökkenéséhez hozzájárult bizonyos helyeken. Nyilván ezek a dolgok sokszor dűlő vagy kitettség függőek, tehát vannak olyan ültetvények, ahol mondjuk a tavaszi fagy kevésbé okozott kárt, vannak olyan ültetvények, ahol a jégeső is kevésbé okozott kárt, illetve amelyeket az asszály is kevésbé tud károsítani.
2: Beszéljünk a fagyról, ez volt első időrendi sorrendben az első. Mennyire érzékeny a szőlő a fagyokra?
4: Igazából ez fajta függő, hogyha azt, hogy nézzük, hogy vannak olyan fajta, például a Rajnai Rieslinget vesszük alapul, amelyek Németországból származik, és a főleg úgynevezett hűvös klímájú borvidékeken termesztik, akkor ezek teljesen jól bírják, tehát probléma nincs. Illetve azt is hozzá kell tenni, hogy ezek később is fakadnak, tehát amikor mondjuk a korai fajták már a rügyek kifakadtak, és a fiatal pár centis hajtásokat nyilván könnyebben tudja károsítani a tavaszi fajt. Tehát ez elsősorban fajta függő. Aztán ott van még tényleg a dűlő és a kitettség. Egyébként, ha megnézzük, akkor a legtöbb fagykár az alacsonyabb fekvésű területekről érkezett, az alacsonyabb és sík fekvésű területen, míg mondjuk a domboldalon, a dombtetőn ott kevésbé érte fagykár a szőlőket. Hát és hogyha most fajtákat, ha mondhatnék, inkább ez az írsailövér, muskotáj, ezek, amelyek korán fakadnak, ezeket érte jobban a tavaszi fagykár.
2: Beszélünk a lassan két hete, több mint két hete ezelőtt történt viharkárról. Mennyire veszélyes a szőlő esetén, hogy a jég az elveri a termést?
4: A jég az több problémát is tud okozni, tehát egy nyilván a terméscsökkenés, ez az egyik legfontosabb, a másik pedig a betegségeknek a felszaporodásához nyit utat, nyitja a kapukat, hiszen megsérülnek a bogyók, megsérülnek a hajtások, és itt a kórokozók könnyen be tudnak jutni a növénybe. Tehát az járt jól, aki mondjuk vagy előtte permetezett idővel, és vagy pedig az, aki, hogyha amikor már megtörtént a jégkár, akkor utána permetez. Tehát a szőlő, hogyha ebben, tehát hogy két héttel ezelőtt körülbelül volt ez a vihar, illetve a jégeső, ilyenkorra már egy gondos szőlős gazdának azért a hajtásaik be vannak igazítva a hajtástartó húzalpárok közé. Vannak bizonyos szőlészek, azok a leveleket is a fürdzónából leszedik, hogy minél több napsugár érje a fürtöket, és akkor ahol ahol megtörtént a hajtásválogatás, az igazgatás és még levelezés is, ott annál nagyobb kárt tudott okozni, hiszen nyitott volt a fürdzóna a jégeső számára, illetve, mint mondtam, hogy a hajtáson, illetve a hajtáson is, hogyha okoz valamilyen sérülést, akkor azon keresztül a kórokozók be tudnak jutni a növénybe.
2: 2026-ban mi maradt ezekből a tényezők után, mi maradt a jégből, mi maradt a fajokból, hogyan néz ki a termés?
4: Hát azt látjuk, hogy a bogyók azok kisebbek, hiszen nincsen elég víz a számára, tehát hogy amit ő meg tudna szépen dagadni, tehát így kevesebb lényerességre számíthatunk. Benne van a pakliban az, hogy mint 2024-ben, akkor is volt egy ilyen hosszan eltartó aszályos időszak, amikor koncentrált bogyókat tudtunk szüretelni, tehát például könnyű volt természetes édesbort készíteni, viszont most a piac az nem ezeket a nehéz, magas alkoholú vagy esetleg édesborokat keresi, hanem sokkal inkább az ilyen könnyű ivású, gyümölcsös, frissítő, alacsony alkoholú, jó savszerkezetű borokat, és hogy ha most mi ezt el szeretnénk érni, akkor korábban kell valószínűleg szüretelni. Tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos fajtáknál, akár illatos fajtákra gondolok elsősorban, itt a otthon elmuskotály, Sőlivér, Csaba gyöngye, itt a Beregvidéken azért nem egy hét múlva, két hét múlva már kezdődhet a szüret.
2: Van az az állapot, amikor kevesebb szőlő van a lugason, kevesebb szőlő van a sorokon, de a bor minősége mindent visz, és értéke szempontjából lehet, hogy jobb évet zárunk, mint amikor sokkal több van belőle, és kevésbé minőséges?
4: Igen, hogyha jó kezekben van, és az ember tudja, tehát a szőlész, a borász tudja azt, hogy milyen problémákat okozhat a magas UV-sugárzás az asszály, tehát hogyha ez nagyobb cserzőanyag tartalmat biztosít, tehát a magasabb héj-hús arány, akkor a magasabb a fehérje tartalma, hiszen a szőlő próbál védekezni, és hogyha jó borászati technológiával járunk el, időben szüretelünk, akkor ezeket a problémákat ki tudjuk küszöbölni, és igen, nagy koncentrációjú borokat tudunk kapni, magas potenciál, tehát hosszan érlelhető. Például vörösboroknál mediterrán típusú komoly borokat. Itt a problémát az jelenteti, tehát a felvásárló piac, hiszen az utóbbi időben azt látjuk, hogy a tendencia felé mutat, hogy a fogyasztók azok a könnyű, illatos, harsogó, friss borokat, alacsony alkoholtartalmú borokat keresi.
2: Hogyan kell kinéznie a szüretnek? Mennyi külső tényezőnek kell együtt állni, a zarataton már túl vannak a mezőgazdászok, a kalászosok szempontjából. Ti hogyan készültek erre az időszakra? Hogy fog kinézni, és mikor veszi kezetét igazából?
4: Hát a legfontosabb az, hogy elő legyünk készülve. Tehát ez azt jelenti, hogy a tartályok azok ki legyenek ürítve, ki legyenek fertőtlenítve, tehát lúggal is, savval is megfelelően tartsuk be a higiéniát. Tehát az rendben van, tehát most kiürítjük, lefertőtlenítjük, de még közvetlenül, mielőtt bejön a szőlő, azért még egy mosás kap. Illetve a gépeket át kell őket zsírozni, be kell indítani őket, hogy ne akkor derüljön ki, hogy van valami probléma, esetleg egy csapágy beragadt, amikor már tényleg bent van a szőlő, hiszen volt már rá példa, hogy ez nem volt rá odafigyelve, és akkor így a szőlő nem tudta a prés megfelelően kinyomni. Tehát ezekre mindenféleképpen oda kell figyelni, így készülünk. Aztán legyenek megbízható embereink, akik ismerik a szőlőfajtákat, és hát nézzük folyamatosan a cukorfokot, mérjük a savtartalmat, hogyha van valakinek lehetősége laboratóriumban vinni, akkor az lenne a legpontosabb, hiszen a cukorsav arány az egy nagyon jó mutatója, hogy mikor kell szüretelni a szőlőt, illetve kóstoljuk is a szőlőket, tehát az egy dolog a laboratóriumi vizsgálat, fontos az organoleptikus vizsgálat is, amikor mi a szánkkal megkóstoljuk, és akkor érezhetjük azt, hogy mikor van rendesen megérve a szőlő, és hogy mikor optimális az érettsége, hogy bornak jó legyen. Tehát megint itt nagyon sok, tehát attól függ, mi a cél, tehát hogy technológiai érettségben születeljük, tehát hogyha friss, könnyűívású cashflow-borokat szeretnénk készíteni, vagy pedig egy nehezebb, de magasabb potenciál, hosszú érelésre szánt bort, akkor persze akkor később születeljük le az adott szőlőt.
2: Ez időben hogy néz ki idén, hogyan látjátok, hány nap, hány hét múlva veszi kezdetét?
4: Szerintem egy olyan 2 hét múlva már fogjuk kezdeni a Solaris-szal, ami egy korai érésű szőlőfajta, és akkor rögtön a muskotályokkal, tehát otonel muskotály, sárga muskotály, akár citronén maharadzs, egy kis hírsőlivér, és akkor szépen lassan haladunk tovább az olyan fajták felé, amelyeknek például alacsonyabb a sav tartalma, ilyen például az olasz rizling, a sasla, hiszen tehát ezek olyan közép érésű szőlőfajták, tehát ez azt jelenti, hogy olyan szeptember közepe, szeptember vége és szoktuk őket szüretelni, de most ebben az évjáratban, hogy megőrizzük a savakat, most ez azért korábban. Tehát a muskotályos fajták után közvetlenül ezek a szőlőfajták fognak következni, és akkor legvégül hagyjuk a kék szőlőfajtákat, illetve azokat a fehér fajtákat, mint például az aranyit, amiből természetes édesbort fogunk készíteni.
2: Érdekessége az időjárásnak a változása, hogy óriási kihívások elé állítja a gazdákat különböző területen. A kalászosoknál halljuk, hogy évek óta ez a szárazság, ez nem tesz jót a mezőgazdasági termelés, szabadföldi termelésnek. A szőlészek, barászok, hogy állnak ehhez a most kialakult változó időjáráshoz? Mi a jövő, ha a szárazságot veszük figyelembe a szőlőink területén? Ez gondot okoz? Fajtákat kell váltani, vagy ez egy a szőlő szempontjában nem egy krízises időjárási állapot?
4: Hát a jó szőlős gazda az azért próbál igazodni az éghajlatváltozáshoz, illetve a borász is, tehát azért azt tudni kell, hogy a borkészítés az nem egy sablonszerűen, főleg így, hogyha kis üzemről beszélünk, vagy családi vállalkozás, akkor nem, mert a nagy üzemnél ott fontos az, hogy évről évre ugyanazt a minőséget produkálják. Ott ezt be tudják lőni analitikai módszerekkel és különböző segédanyagokkal, illetve a hőmérséklet optimalizálásával be tudják állítani azt, hogy körülbelül hasonló tételt készítsenek évről évre. Viszont nekünk kistermelőknek azért alkalmazkodni kell, és hát arra nincs lehetőségünk, hogy itt most kivágjunk szőlőfajtákat és újra telepítsük, hanem itt elsősorban játszunk a szüretidőpontok megválasztásával, illetve azzal, hogyha most terve lenne például egy új ültetvény telepítése, akkor abban az esetben persze a fajtákat is úgy választanánk meg, hogy olyan fajtákat ültetnénk elsősorban, amelyek jó savgyűjtők, és olyan, amit eddig későérésű fajták közé sorulunk, hiszen ezek most már korábbra húzódik a szüretidőpontjuk, és ezáltal biztonságosabban tudjuk ezeket termelni, illetve szüretelni, és sokkal jobb egyensúlyban lévő borokat tudunk belőlük készíteni. Nagyon fontos szerintem most megemlíteni, hogy fel fognak értékelődni a régi magyar szőlőfajták, úgy, mint a bakator, a szerémizöld, a furmint, a házlevelű, hiszen ezek mind-mind jó savszerkezettel bíró szőlőfajták, és jó szüretidőpontot eltalálva rendkívül akár friss borokat is tudunk belőle készíteni, üdeborokat, akár nagy potenciálú testes fehér borokat is.
2: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetés, időt szántál ránk, és örömmel veszük, hogyha később is tudunk majd az eredmények kapcsán beszélgetni erről a témáról. Nagyon izgalmas és sok erőt és áldást kívánok az idei szüretet.
4: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sas Krisztiánnal, szőlész borásszal beszélgettünk.

odakint, te sehogy sem érlek el, de te itt állsz, ugye itt állsz, csak én nem látlak már. Humoros a magány egy hét után,

ez nem számít sosem. Egy tiszta gondolat jutott még nekem. Maradj így, hadd nézzelek hajnalig.

Hadd nézzelek hajnalig, maradj így. Nézhetlek, ha nem vagy itt.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Puls FM.
2: A háttérben Paulina énekel, ez pedig a Dunába hajítom, 10 óra 59 perc van, jönnek a legfrissebb 11-esek, itt a különkedés szerdőadásában.
3: Aztán pedig folytatjuk tovább élőben egészen délig. Várunk mindenkit.
2: Jó rádiózás addig is.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Fúzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11:23 perc van, jövünk a nap híre rovatunkkal itt a különkedés műsorában.
3: A nap híre.
4: Novinagnia.
2: Bár a hét derekán vagyunk, bár a hétvégén mindig az édességekről szól, mi általában süteményt szoktunk rendelni vagy készíteni, mert hát ugyan édes szájunk az a hétvégre még inkább igényli az édességet. Viszont ha valaki süteményt szeretne lenni, akkor meg kell néznünk azt, hogy vagy giganagy süteményt, mert hát elkészítették Ukrajna legnagyobb mézes süteményét.
5: Így van, ami hát önmagában rekord, én nem is tudom, hogy mekkora tepsit kell ehhez használni, vagy ezt miben sütik, hogy sütik, mert hogyha összefüggésben nézzük, azért 23 négyzetméteres sütőlapokkal ritkán rendelkezünk.
2: Hát igazából egy pontosan 15 méter szer 11 méteres
5: másfél méteres?
2: Igen, másfél méter. 15 méter szer másfél méteres széles tepsit kell vásárolnod ahhoz, hogy ezt a lapokból álló
5: egy picit nagyobb kemencét, hogy be is tudjuk.
2: Na, a kemenc az itt sokkal izgalmasabb kérdés, mert még a bádogosok legyártják ezt, nem tudom, tetőfedő anyagból. De hogy hogyan tudják ezt egyszerre megsütni? És ennek a süteménynek az a varázsa, hogy amellett, hogy 750 kg, majdnem egy tonna, 23,5 négyzetméteres, és gyakorlatilag egy új világrekord, éppen december 9-én pár nappal ezelőtt mérték meg, az meghökkentő, hogy ez egy rétes sütemény, azaz több lapot kellett kisütni, ezeket egymásra tenni, és közé pedig finom krémet készíteni, amihez 370 liter tejfölt kellett feldolgozni.
5: Igen, tehát rekordmennyiség, tehát, de tudod, abban vagyok, hogy na jó, tehát bizonyára megvan a recept, ahogy írja a szakács, az ötletgazda, hogy még a nagymamáknak az ízeit, tehát a gyermekkorának az ízvilágát szeretné visszahozni, és akkor ott van, hogy egy adaghoz vegyél. Nem tudom, le is lehetséges, hogy most sütésben jártasabb hölgyek azt mondják, hogy nem jól tudom, de mitől vegyél egy kiló lisztet, kell hozzá, mitől 20 dek a cukor, meg némi tejföl, és akkor hát veszed a kis tepsidet, kiszámolod, hogy jó, akkor ez 23 négyzetméterre mit fog jelenteni, de azt még meg tudod venni. Tehát hozol egy sráklisztet, hozol három kanna tejfel, tehát hogy igen, de hogy ezt azt utána, igen, tehát beleteszed egy betonkeverőbe, összekeveri igen, majd neked.
2: Ezt is értem nagyjából.
5: De hogy aztán hogyan fogod megsütni, és igen, ahogy mondod, ez több réteg, hát utána néztem fényképeken, mit jelenthet ez, mert egy nagy asztalon ott van, de hát meg is kóstolták, fel van vágva, három réteg van, és közte be van töltve, tehát hogy én láttam
2: ilyen
5: már...
2: Ilyen targoncákkal próbálják ráemelni, a krém aztán vissza,
5: Két hónapon keresztül készült el, tehát nem az, hogy rákészültek, tehát ez egy hatalmas teljesítmény, de hogy azt még úgy el tudom képzelni, hogy veszel egy méteres paklit, sőt, láttam már két méteres szintezőt, tehát hogy ilyesmiket el tudok képzelni, de hogy ezt egybe kisütni, összeilleszteni, ragasztani, nem tudom.
2: Ugye gyerekkorunkban mindig nekünk az ünnepek előtt a pereme vagy a sarka jutott, hát ebből a sarokból szerintem egy fél falu is elég lenne. Itt számolgattuk, hogyha mindenki csak egy 20 grammot kap, akkor legalább 3-4 ezer embert tudnánk megetetni ezzel a süteménnyel. Szerintem csutkáig. Azt nem tudjuk, hogy mi lesz. Azon gondolkoztunk itt a szünetben, hogy vajon milyennek az utóélete, miután megvan a rekord, megvan Ukrajna, hivatalosan is elfogadja, megmérik, lemérik hosszát, szélességét, súlyát, és tényleg fantasztikus. Az előző egyébként Ukrajna legnagyobb ilyen süteménye 11 négyzetméteres volt, egyfajta országos rekordként. Hát ez
5: szorozva kettővel.
2: Nyilván kettő is egy kicsivel túllőtte. Úgyhogy nem tudom, mi lesz az utóélete. Oda hívják a szomszédot, meg az összes falut, aki a környéken van, szóval vonzáskodik.
5: Mindenki a világrekordból.
2: Igen, aztán utána néztünk, hogy mi a világon a legdurvább ételek egyike. Rengeteg extrém étel van, de a legextrémben szeretnénk fokozni a kedveteket az ebéd előtt itt néhány perccel. Hát meghökkentő, a világ egyik legnagyobb étele, azt úgy hívják, hogy hát amíg ezt az ételt használják is, illetve rendszeresen, hagyományosan felszolgálják.
5: Nem Kárpátalján.
2: Igen, a világ legnagyobb étele igazából egy hagyományos, egybefüggő étel, amelyet töltött teve néven ismernek. És az a töltött teve azért nevezik így, mert ez nem csak a formáját veszi, hanem az alapanyagát is, és azért töltött, mert ugye ezt még tovább gondolták. Egyébként ezt az ételt, hát ajándék az ajándékban kell elképzelnünk. Hal, csirke, aztán bárány, és aztán teve kell hozzá, ebből is mindenkiből közepes méret.
5: Így van, paradicsomból legalábbis az a recept, amit én találtam meg az ősi beduinokból, abból kell 30 kg. Mert nem tudom, hogy odahaza paradicsompürét ki mennyiből szokott készíteni, de 30 kg, hát de végül is egy tevébe kell majd elrejteni, tehát hogy nagyon érdekes, valóban kell hozzá teve, 40 kg apróra vágott vörös hagyma, tehát hogy itt
2: is zsákhagyma konkrétan.
5: Itt is összeülhet a falunak az apraja meg a nagyra, bizonyára valamilyen nagyobb esküvőre vagy
2: világ, az arab világ lakodalmaira szokták rendszeresen elkészíteni ezt a grandiózus ételt.
5: Igen, megtisztítjuk a tevét, aztán sózzuk, meg hagymát teszünk bele, köménymag, piros paprikát, ezeket használják, bedörzsöljük vele a tevének a belsejét, aztán megtörtjük a csirkét a főtt tojással, aztán ezt is besózzuk, ezt belerakjuk a birkába, tehát egyiket a másik után így rétegződjük, aztán a birkát beletesszük a tevének a belsejében, és az üresen maradt helyeket azt feltöltjük a paradicsommal, és hát itt nem kellett gondolkozni, hogy tepsi vagy nem tepsi, fazék vagy nem fazék, kellenek ide fazekasok vagy nem. Nyitott tűzön, nyáson, szépen puhára főzük, és utána mindenkinek egészségére.
2: Láttam fotót a tálalásról, hát izgalmas volt. 11-re 29 percen megyük, és vár meghívott vendégeinket, várjuk stúdium kerekasztálhoz perceken belül. A fiatalság világnapján engedjétek meg, hogy a fiataloké legyen a főszerep. A Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet nyári programjai kapcsán beszélgetünk majd meghívott vendégeinkkel.
5: Lődár Jenő elnököt és Beregi Veronika munkatársat várjuk a stúdiónkba.
2: Rúzsa Magdi, énekel, ez pedig a Hazatalálsz, itt a Különkedés műsora szól.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: 11:33 perc van, köszönjük a most adatkozó rádió hallgatókat és livestream nézőket a különködés műsorra szól. 0667849950 van lehetőségetek rádióban hirdetni, akár terméket, szolgáltatásra, magánvállalkozásra nyugodtan keres bátran. 0667849950. Nézzük a livestream kommenteket, velünk van Ibolya, szép napot kíván minden rádió hallgatónak, illetve Mária is köszönt bennünket. Szép napot kívánok minden Púzus rádió hallgatónak, önöknek, nagy szeretettel Budapestről hallgatjuk a műsort. Külön köszönjük, hogy itt vagytok velünk, várunk technikai közé. Érdekes információt is, egészen 12 óráig vagyunk veletek élőben, és akik live streamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
3: Stúdiónk kerekasztalánál köszöntjük Lődár Jenőt és Beregi Veronikát, a Görög Katolikus Ifjúsági Szervezet elnökét és önkéntesét. Szóhogy néznám jó sztúgyi, Jenő Lődár i Veronika Beregi, kerívnék i volonterka grekokatolickai molodizsnai organizácii. Üdvözlünk benneteket, Isten hozott mindenkit.
4: Üdvözlök mi is a hallgatókat.
2: Nagyon izgalmas a nyár, a Görög-Katolikus Ifjúsági Szervezet talán, mint minden évvel megszokott programet is előhozza, láthattuk a Megmaradni programot, ami nagyon sok fiatalt érint, nagyon sok éve már, talán a sokadik?
4: 31.
2: Jól emlékszem a számra, úgyhogy elmondhatjuk, hogy generációk nőttek fel ebben. Hogyan indult a nyár, és hol áll jelen pillanatban a víz életében?
4: Nehezen indult a nyári időszak. Kezdem is egy ilyen nehézséggel, hogy a nagy megmaradni, a nagy korosztálynak az őszre kellett áttennünk, mert olyan mozgás van körülöttünk, hogy egyszerűen csak amiatt, hogy a hatékonyság miatt áttettük egy őszi időszakra, hogy akkor jobban meg tudjuk szervezni a fiatalokkal is, és ez a tini korosztálynál is látjuk, ugyanez az a gond, csak ők hál' Istennek most még többen vannak velünk, hogy nyári időszakban egymást keresik a családok, és akkor úgy nehezebb eltalálni azt az időszakot. Rögtön iskola után még nem lehet. Aztán, ha egy kicsit várunk, akkor elmennek nyaralni, ami nagyon szép és nagyon jó, meg együtt vannak a családok, kihasználják ezt az időszakot, és ugye ez egy plusz nehézség, de ennek ellenére is nagyon sokan vagyunk, kis megmaradni korosztályban is voltunk 80-an, szerintem most ebben az időszakban nagyon szép szám. Bevallom őszintén, kicsit én magam részéről egy kicsit hitetlenül rosszabbra számítottam, de újra meg kellett tanulnom, hogy a hit is egy olyan dolog, amit dolgozni kell, és akkor Jóisten küldi jeleket, hogy azért nem kell hitetlenkedni, és örülünk, hogy ennyien eljöttek. Most pedig aktuálisan egy más jellegű táborban vagyunk, egy napközis táborban, egy angol nyelvi tábor, és annak is örülünk, hogy annak ellenére, hogy itt minden nap be kell hozni a gyerekeket, összesen segítőkkel együtt 50-en vagyunk, és ezek a gyerekek minden nap jönnek, nagyon aranyosak, nagyon nyitottak, és ugye amiatt is fontos nekünk, hogy egyházi szervezetként, amellett, hogy angol nyelvet tanulnak, meg sok minden más jellegű foglalkozás is van, hogy ezek a gyerekek, amikor imádkozunk, vagy bármi, vagy a Jóisten szóba kerül, természetes, hogy mindegyik olyan családból jön, hogy ez nem egy idegen dolog számukra. Se a vallás, se az imádság, se a Jóistenről való beszéd, úgyhogy ez egy jó élmény.
3: Megmaradni tábor 31-szer, az angol tábor, először, sokatszor?
4: Most második alkalommal, de talán tanárnő többet mondaná, ugye csak annyit második alkalommal, és olyan jó sikerült a tavaly, hogy idén most már többen vagyunk, úgyhogy nem tudjuk, hogy akkor jövőre hogy lesz, mert ugye minden tábornak megvan az optimális létszáma, ami alatt, ha kevesebben vagyunk, az amiatt nem jó, ha meg túl sokan vagyunk, meg amiatt is nehezíti, úgyhogy talán, nem tudom, hogy talán hogy látod, hogy ez most ennél a létszámnál könnyebb, nehezebb megvalósítani, mint a tavaly volt.
5: Úgy érzem, hogy a jelenlegi létszám még abszolút belefér, de ebben nagyban hozzájárul az, hogy vannak segítőink, önkéntesek, önkéntesei, aktivistái, fiatal lányok, fiúk jönnek hozzánk, és ők segítenek nekünk. Ezért megtehetjük azt, megengedhetjük magunknak azt, hogy csoportbontásban dolgozunk, tehát természetesen ez kivitelezhetetlen lehetne egy nyelvtanulás folyamatánál, hogy 40 gyerek együtt foglalkozik, és ezért már az első napon játékos formában természetesen megalakítottuk a csoportokat, így mondanám inkább, Hát akkor azt hiszem, azt elmondhatom, hogy a tematikában igyekszünk kapcsolódni valamilyen szinten az egyházunkhoz, és mivel a görögkatolikus egyház ebben az évben 2026-ban a család évét méltatja, ezért fontosnak tartottuk, hogy akkor valamilyen kapcsolódás legyen, és úgy döntöttünk Jenő atyával, hogy akkor a királyi család, a dinasztiák, különböző uralkodóházak az idei téma. Ez abból a szempontból is szerintem érdekes és fontos, mert nyelvtanulásnál nincs erre időnk. Tehát gyakorló pedagógusként ezt látom, hogy nagyon sok mindent kell megtanítani a gyerekeknek, és ha meg akarjuk velük szerettetni a célnyelvet, akkor fontos, hogy megszerettessük velük, megismertessük velük a kultúráját és az országnak, amelyiknek a nyelvét tanulják. Tavaly úgy csináltuk, úgy építettük fel a tábort, hogy ilyen kezdésként mindegyik nap más országgal ismerkedtünk, tehát volt Amerika napunk, Nagy-Britannia napunk, Ausztrália napunk, és így tovább, aztán idén pedig akkor elkezdünk most már az országokon dolgozni, tehát idén az Egyesült Királyság a fő, az alap, amire építünk, és azon belül is a királyi család, és ahogy említettem már, az uralkodóházak, és ez így alakítottuk meg a csapatokat, tehát különböző uralkodóházak vannak, és érdekes programok, számomra érdekes programok, de én úgy látom, hogy a gyerekek is élvezik a programokat. Tehát van, tegnap kincskeresést tartottunk, ennek is egy alapsztoria volt, tehát ugye azt biztosan tudják sokan a hallgatók közül is, hogy a Towert, a londoni Towert, azok a holdók, az őrzői, és ezért van külön hollómester, aki jól tartja őket, hogy nehogy esetleg elmeneküljenek, mert akkor nagy baj történik a királyi családban. De hát tegnap elmenekültek a hollóink, és a gyerekeknek az volt a feladatuk, hogy megtalálják egy kincskeresős játékon belül, például ez volt a délutáni. De egyébként minden foglalkozás délelőttönként, két foglalkozás délután, két foglalkozás van, és mindegyiket próbáljuk különböző játékos formában levezetni, közben pontokat szereznek, gyűjtenek, úgyhogy versenyeznek is egymással, és a végén majd jutalomban részesül a legjobb csapat, a legtöbb pontot szerzett csapat, de nem csak ők, hanem mindannyian, végül is mindannyian. Meg azt hiszem, hogy ez egy ajándék, hogy ennyien együtt lehetünk, és nagyon nagy öröm számomra látni ezt, hogy ennyi érdeklődő van évről évre, többen, vagy még csak második éve, de már többen, de szerintem már sokan már jelentkeznének következőre, és sőt már jelezték is szülők, hogyha ez így megmarad, akkor ők szeretnének többször is.
3: Mennyire tudja ez a tábor kiegészíteni a már meglévő tudását, kompetenciáját, azt, amit az iskolában sajátítottak el? Tehát mennyire tudja ez majd előre vinni őket, hogy szeptemberben még felkészültebbek legyenek a nyelvi területeken?
5: A beszédkészség fejlesztése. Azt látom, hogy 5. osztálytól 8. osztályig, tehát vagy akik még a 9. most fogják elkezdeni, 10-14 éves korosztálya dolgozunk, és a csapatok úgy vannak felépítve, hogy különböző korosztályok, és ezzel tudják egymást segíteni. És nem azt látom, hogy nem érzik azt az akadályt, hogy megszólaljanak, nincs bennük az a gát, hanem tényleg nagyon bátrak. Tehát az ismerkedős játék az egy bingó játék volt. Például ugye abszolút alig ismer bárkit, mert mindenhonnan érkeztek, minden nagyon sok településről érkeztek hozzánk, és már ott éreztük, hogy ez a 20 perc, az első 20 perc után, tehát felszabadultan mentek egymáshoz, és próbálták a nyelvet használni. És ezt fontosnak tartottam az elején is elmondani nekik, hogy nem szabad félni, mindannyian nyelvtanulók vagyunk, én jó magam is még folyamatosan tanulok. A mai játék...
3: Jó papnak a helyzete?
5: Így van, abszolút. És hát a mai játék is így volt, nagyon érdekes volt egyébként, hogy szóképző játék volt, aztán mondtam, hogy ezt a szót én nem ismerem, aztán megmutatták, hogy de hát ez egy internetes játékban elterjedt szó. Oké, bocs, igen, én ezt nem ismerem, de most már ezt is megtanultam.
3: Is tanulja az ember.
5: Így van.
2: Beszélgessünk a fiatalokról és a megszólításról. Táborokat szervez a GISZ, amelyben próbál közösséget tartani és közösséget építeni, és a segítők is fontosak. Hogy állunk segítőkkel? Ez egy nagyon góc kérdés a fiatal szervezetnek a működésében.
4: Ez nagyon érdekes ez a kérdés. Pont ezen gondolkodtam most, mert az előbb velünk említettél, mi jó, hogy vannak segítők, hogy ebben a fajta feladatban, hívjuk ezt feladatnak, kettős vonalat látok, van az egyik maga a tábor és a táborozók, akiknek szervezünk a programot, és a háttérben fut egy másik olyan dolog, hogy a segítőkkel próbáljuk összehangon ezt a munkát, és ez is nagyon fontos feladat, aki fiatalokkal dolgozik, hogy tudjuk nevelni azt a réteget, aki szolgálja a közösségnek az érdekeit, szolgálja az egyházát. Tehát oda kerülnek ezek a segítők 17 éves korba, és akkor velünk vannak 4-5 évig, és ebben az időszakban hogy maga hogy fejlődik. Tehát a saját maga hibáit, vagy gyengességét hogy tudja ledolgozni. Tehát hogyan szembesül önmagával egy fiatal, hogy látja a többieknek a viselkedését, a reakcióit, ez nagyon fontos helyzetek, tehát hogy mondjam, ott élőben ki tudja próbálni, nem csak elmélet van, hanem gyakorlatban ki tudja próbálni, hogy hogyan kell bánni fiatalokkal. Én a saját gyerekeimben is látom, hogy amit otthon nem tesznek meg, ez egy táborban sokkal szívesebben, és otthon valószínűleg kényszerben tudja, hogy ezt az a szülő várja. És amikor ott van egy csoportban, akár látom, hogy akkor örülök neki, hogy látom, hogy megteszi ezt a feladatot, amelyik ő bárki kérni. Tehát, hogy nem csak a gyerekeknek szervezzük ezeket a programokat, hanem a fiatalokat is segítjük azzal, hogy dolgozzanak közösségben, együtt dolgozzanak, ami azt hiszem, hogy ha beszélhetünk azokról a nehézségről, amik a fiatalokat érintik, ez pont ez a befelé való fordulás, hogy ilyen virtuálisan a saját világokba képesek megmaradni, és milyen nehéz kihozni onnan őket. És egy közösség emiatt is jó lett egy csapatmunka, hogy együtt kell, hogy dolgozzanak. Tehát, és akkor ők természetes módon ez beépül a gondolkodásukba, a megoldásokba, hogy hogyan kell nekünk együtt dolgozni, hogyan kell nehézséget megoldani, hogyan kell elviselni valakinek a mit tudom, milyen rigolyáit, tehát hogy ne legyek türelmetlen, vagy megfogalmazzam, de hogy fogalmazzam azt meg, hogy ne legyen bántó, ne legyen sértő, mert ugye ezekre is oda kell figyelni. Nagyon sok minden van. Tehát én nagyon szép munka, és jó látni, hogy telnek az évek, hogy mindig jön egy generáció, jön egy csapat, és akkor ők hogy épülnek be, hogy lesz belőlük majd felnőtt. Tehát nyilván, hogy tovább lépnek mindenki él a saját maga életét, majd ezekből a fiatalokban lesznek a családapák vagy édesanyák, akik majd a saját családjukat vezetik, de szerintem nagyon szép feladat ezzel foglalkozni.
3: Az első megmaradni tábor, mármint az idei első megmaradni táborból milyenek lettek a tapasztalatok?
4: Hát én azon döbbentem meg, és ezt ilyen erősen csak most éreztem, hogy amikor leültünk kis csoportos beszélgetésre, akkor ott a résztvevők 14 és 16 év közöttiek voltak. És amikor bár bemutatkozásnál mindenki mondott magáról valamit, és meglepődtem, hogy 16 éves fiatalok, amikor megszólaltak, és fel is kaptam a fejem, olyan, mint hogy felnőtt szólalt volna meg, hogy elmondja, hogy dolgoznia kell, otthon segíteni kell, mert hogy nehézségeik vannak is, és hogy megdöbbentem, hogy ez nem egy gyerek, aki gyerekes gondjait, problémáit mondja, hanem felnőtt ember, aki az életre, meg a barátaira, vagy a feladatára úgy tekint, mint egy felnőtt ember szokott tekinteni. 16 évesen felnőttként kell, hogy éljen és gondolkodjon, és ez nekem megdöbbentő volt, hogy valahogy érzem, hogy nekik még más problémákkal kellene megküzdeniük, másról kellene legyenek, és nekem az úgy nagyon bennem maradt ez az élmény. Büszke is voltam rájuk, meg is fogalmaztam, mennyire örülök, hogy ilyen talpra esetek tudnak lenni. Én még kicsit sajnáltam is, hogy jobb lenne ezeket a gondokkal majd 5 év múlva megküzdeni, nem most 16 évesen. Tehát ez nekem ez volt ilyen különleges ilyen élményem most idén, hogy milyen nem egyszerű helyzetben vannak ezek a fiatalok.
2: A megmaradni szó nagyon sok mindent akar, és így sugallja a célokat a háttérben. Ebben a helyzetben a fiataloknak a Isten közelsége milyen pluszt ad? Beszéltünk arról, hogy mintha sokkal nagyobb teher érné őket, sokkal korábban kellene felnőtt dolgokkal találkozniuk és megküzdeni problémákkal. Mennyire segítség az, hogy nyárban, közösségben, egy keresztény közösségben, szolgálatban tudják tenni, amit kell?
4: Úgy látom, hogy itt egyfajta magvetés történik ezeknél a fiataloknál, mert látszólag sokszor, és azért is nehéz lehet egy ifjúsági munka, mert egy tanári munka is ilyen, hogy elvetjük a magokat, és mintha nem történne semmit. Az a gyerek úgy megy haza, ahogy jött. Tehát mintha nem történne vele semmi. De nem tudjuk, hogy azok a magok, amiket ő megkapott, hogy azok mikor, hány év múlva majd szárba szökkenek, egy gyümölcsöt tudnak hozni. Tehát, hogy ez a nehézség, mert nem látjuk oktatást, nem lehet két nap, három nap alatt, egy hét alatt ezeket megoldani. Ezeket a magokat elvetjük, és majd kellő időben majd a Jóisten tudja, mikor kell, hogy ezek gyümölcsöt hozzanak, és ez ettől nehéz, meg ettől szép. És én magam mindig figyelmeztetem magamat is, meg a környezetemet, hogy nem, nekünk nem, mi dolgunk nem az, hogy elvárásokat fogalmazzunk meg, és neked így meg úgy kell viselkedned. Mi elmondjuk, hogy hogyan lehet, meg is mutatni, megélni, hogyan lehet ezt a Jóisten együtt szépen élni, és hogyan lehet ezekről gondolkodni. Aztán a fiatal meg elég okos, és neki is van saját élete, meg ő majd ezeket majd Jóisten kegyelmével, segítségével be tudja építeni. Majd kellő időben ezek majd gyümölcsöt hoznak. Úgyhogy ez egy, gondolom, tanárként is ez egy nehéz feladat, hogy a munkát elvégezzük, aztán kell hozzá más is. Kell a másik ember, meg kell a Jóistennek a segítsége hozzá.
3: Vannak visszatérő diákok, tavaly évről ismerős arcok, akik azt mondták, hogy hát nekünk ez annyira jó közösség volt, hogy visszatértünk.
5: Igen, vannak. Sőt, van olyan diákunk, aki egész évben kérdezgette már, hogy lesz-e jövőre, és mikor lesz, és abszolút úgy tervezték az egész nyarat a szülők is, hogy a tábor mindenféleképpen beleférjen. Számot nem tudnánk mondani, de szerintem legalább 10 vannak, de talán többen is akár, akik visszatérők. Vannak újak is. Érdekes az is, hogy nyilván a többségük tehát valamilyen módon kötődik a görögkatolikus közösséghez, de viszont megkerestek minket olyan szülők, akik csak látták a hirdetést, és érdeklődtek, hogy mi ez, és mondták, hogy mondta az anyuka, hogy ő például csak annyit értett, hogy angol tábor lesz, mert egyébként ukrán anyuka, de hogy küldheti a gyerekét, és meglepődtünk ezen is, hogy akkor eljut olyan emberekhez, akikre nem is számítunk. És örülünk neki, természetesen, nagyon örülünk neki. Hát én azt látom, hogy ez is nagyon jó, hogy ennyi sok emberhez eljut, és minden településről, vagy akárhány településről is érkeznek hozzánk, akkor azok azért barátságokat kötnek. Tehát én azt is tapasztalom, hogy a tavalyi csapatok annyira megszerették egymást, hogy természetesen ugye a Messenger csoportokat is megcsinálták, és most pedig a játékos csapat formálásnál azért okosan úgy szervezték, hogy ők idén is együtt legyenek. De hát teljesen.
3: Ragaszkodtak a közösségükhöz.
5: Igen. Ez jó szerintem, hogy ragaszkodnak hozzá.
2: Mi várható még a GISZ-nak az életében a következő hetekben, hónapokban?
4: Most augusztus végén újra kiírjuk a Szent Margit programot, ez nagyon fontos számunkra, hogy ez is egy közösség azokkal a segítőkkel, akik részt vesznek benne, a gyerekekkel. Meg hát látjuk, hogy érzékeljük most a nyári táborok alatt is, hogy jó néhány olyan család van, akiknek ha tudunk segíteni, akkor az nagyon jó. Ez egy nagyon értékes dolog számunkra is. És lelki gyakorlatunk is lesz, egy ifjúsági lelki nap, vagy pontosabban hétvége. És ugye, ahogy említettem, a nagy megmaradni elmaradt a nyári időszakban, ezt most ősszel szervezzük meg. Meg hát ugye az ilyen egyeztető beszélgetések, tehát ha valamit nagyon szeretek a fiatalokkal, azok a beszélgetések, amikor elkezdünk tervezgetni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mit tudom én, 10 órából ott konkrét tervezgetés 1 óra van. A 9 óra az másról szól. De hogy ez a másról szóló beszélgetés, ez nagyon értékes tud lenni. Tehát, hogy valaki nem is érti, mert láttam, hogy nem érti, hogy lehet 10 órát beszélgetni, és abból 1 óra értelmes. Tehát, hogy ez hozzátartozik. Igenis, hogy kell, hogy megfogalmazzák, még a rossz mondatokat ki kell, hogy mondják. Tehát erre is szüksége van, hogy megfogalmazzák talán olyan mondatokat, amiket lehet, hogy máshol már ugye valaki megnevelné, vagy rászólna, hogy mondhatsz ilyet, és kell az a közeg, amikor egymás közt vannak, és ők, hogy mondjam, elengedi magát hátradől, és megfogalmaz bátran dolgokat. Ez az élmény kell a fiataloknak is. Ezt a részét nagyon-nagyon várom. De a legfontosabb, mondom, a lelki gyakorlatunk is a megmaradni, nagy megmaradni találkozó.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok felkérésünket, sok erőt és áldást kimagazítatokra a munkátokra.
4: Köszönjük szépen!
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lődár Jenővel és Beregi Veronikával, a görögkatolikus ifjúsági szervezet, azaz a GISZ elnökével és önkéntesével beszélgettünk.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Vásároslemény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: Van egy hely Szatmárban, ahol a csendnek és az emlékezésnek különleges formája van. Ez pedig a szatmárcsekei csónak fejfás temető, mely Magyarország egyik legkülönlegesebb történelmi emlékhelye. A református temető már 1776 óta létezik, és legnagyobb különlegessége a több mint 1000 tölgyfából készült, jellegzetes alakú fejfa. Ezek a sírjelek sokak szerint csónakokra emlékeztetnek, ezért is kapták a csónakos fejfa elnevezést. A fejfák eredetéről a mai napig nincs teljes bizonyossággal elfogadott magyarázat. Egyes elképzelések szerint az ősi ugor temetkezési hagyományok emlékét őrzik, mások szerint a Tisza áradásai miatt kialakult helyi életformára utalhatnak, hiszen régen sokszor csak csónakkal lehetett megközelíteni a környéket. A különleges sírjelek mellett a temető azért is fontos zarándokhely, mert itt található Kölcsey Ferenc, a himnusz költőjének síremléke is. A szatmárcsekei temető nem egyszerűen egy látnivaló, inkább egy olyan hely, ahol minden fejfa egy történetet őriz, és ahol a múlt különleges módon kapcsolódik össze a természettel és a helyi hagyományokkal.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 12.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük rádióhallgatókat augusztus 12.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. augusztus 12-én szerdán. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 12 серпня 2026 року. Середа, на годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: 18 új iskolabuszt kaptak kárpátaljai oktatási intézményei, köztük a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum is. A minőségi oktatáshoz való akadálymentes hozzáférés iskolabuszok elnevezésű program keretében összesen 18 új jármű érkezett a kárpátaljai közösségekhez. A legtöbb 5 buszt a Beregszászi, 4-et a Munkácsi, 3-at a Huszti és Técsői, 2-t az Ungvári, 1-et pedig a Rohói járás kapott. A járművek beszerzésére az állami költségvetésből mintegy 88 millió hrivnyát fordítottak. A megye a közeljövőben további 5 iskolabuszt vár. Kárpátalja iskolabusz állománya jelenleg 363 járműből áll, amelyek közül 45 a sajátos nevelésű igényű gyermekek szállítására is alkalmas. Tájékoztatott a kárpátaljai

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! A Bajnokok Liga selejtezőjének harmadik fordulójában több csapat is búcsúzott, nem jutott tovább a Zvezda, de az Olimpiákhoz és a Sparta Praha sem. A playoff körbe viszont bejutott a Hapoel Beersheba, a NEK, a Lyon, a Fenerbahce, a Szlován Bratislava, a Bodø Glimt,

0: Vásároslemény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: Van egy hely Szatmárban, ahol a csendnek és az emlékezésnek különleges formája van. Ez pedig a szatmárcsekei csónak fejfás temető, mely Magyarország egyik legkülönlegesebb történelmi emlékhelye. A református temető már 1776 óta létezik, és legnagyobb különlegessége a több mint 1000 tölgyfából készült, jellegzetes alakú fejfa. Ezek a sírjelek sokak szerint csónakokra emlékeztetnek, ezért is kapták a csónakos fejfa elnevezést. A fejfák eredetéről a mai napig nincs teljes bizonyossággal elfogadott magyarázat. Egyes elképzelések szerint az ősi ugor temetkezési hagyományok emlékét őrzik, mások szerint a Tisza áradásai miatt kialakult helyi életformára utalhatnak, hiszen régen sokszor csak csónakkal lehetett megközelíteni a környéket. A különleges sírjelek mellett a temető azért is fontos zarándokhely, mert itt található Kölcsey Ferenc, a himnusz költőjének síremléke is. A szatmárcsekei temető nem egyszerűen egy látnivaló, inkább egy olyan hely, ahol minden fejfa egy történetet őriz, és ahol a múlt különleges módon kapcsolódik össze a természettel is. A helyi hagyományokkal.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Református Líceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba a 2026-2027-es tanévre. Az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a líceumban lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e, a felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
1: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, a református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
2: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти! У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
4: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення?

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешев, а рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzush FM Radio. FM 92.1.
3: Sziasztok, ez itt a Pulzush FM, én pedig Antal István vagyok, és ma egy kis idő utazásra hívlak a diszkók arany korába. Fél órán keresztül Bonnie M slágereivel pörgetjük fel a hangulatot a zenesában. Ha szereted a funky ritmusokat, a pörgős refréneket és a 70-es, 80-as évek zenéit, akkor itt a helyed. Vítanie radio sluchačom do vašej váhy programa muzičnej track de sioni prozvučiať hity nemeckého hurtu Bonnie M. Zoložajte sa s námi. Elsőnek jöjjön egy bomba klasszikus, amivel az egész

Freddie Cool 1976-ban jött ki, és szinte azonnal világsláger lett. Bonnie M-et egy német producer Frank Farlan álmodta meg, és eleinte nem is volt klasszikus értelemben vett zenekar, inkább egy látványos diszkó projekt. És ha már a látvány, következzen egy igazi feel-good szám, amit ha hallasz rögtön,

0: Hello, Pulzus FM Radio.
1: Ez volt a Gotago Ham, és ha ismerősnek tűnt a dallam, nem véletlen. Évekkel később feldolgozták, és ebből lett a Barbara Streisand című sláger, most pedig jöjjön a My Baker.

The Rivers of Babylon egy bibliai ihletésű reggae diszkó elegy, amiből több mint 2 millió példány fogyott. A szöveg az Ószövetségből ment, mégis ott volt minden a táncparketten. A Bonnie M egyszerűen tud

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Pulse FM.
1: Zenesáv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин FM. Классное радио. В дорогу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

A vén szolga. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, még a hármas üveghegyen is túl, volt egy király. Annak egy növendék fia, meg egy növendék leánya. De ahány király csak volt a világon, mind irigykedett erre a királyra, mert az övé volt a legnagyobb s a legszebb ország, a fekete ország. És egynek sem volt olyan vitéz fia, mint ennek, s a leánya is olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Már kislegény korában nagy vitéz volt a királyfi, vitézségének híre ment kereke világon, s attól féltek a királyok, hogyha nagyra nevekedik, sorba veszi az országokat, s egytől egyig elfoglalja. Gondolták a királyok, nem várnak, míg a királyfi indul ellenük, hanem összeszedelőcködnek, mind talpra állítják, ami katonájuk van, és egyszerre támadják meg a vitéz királyfi országát. Megölik a háborúban, s többet legalább nem nyugtalankodnak miatta. Hát, úgy is cselekedtek, ahogy kigondolták. Megegyeztek, háborút üzentek. És még az üzenetet meg sem kapta a fekete király, felkerekedtek, ellepték az országot, de úgy, hogy több volt a katona az országban, mint fűszál a réten. Na hiszen megjött a király, mert ennek már fele sem volt tréfa. Összedoboltatja, trombitáltatja a katonáit, készülődik a háborúba, de a fiának nem szólt egy szót sem, nem kérdezte, jön-e vagy sem. Hanem amikor éppen indulóba volt a sereg, elébe állott a királyfi az apjának, s mondta. Hát, édesapám, engem itthon hagy, szégyen szemre. Itthon hagylak, fiam, de nem szégyen szemre. Attól félek, hogy a csatában elesel, s kire marad akkor.

0: az ország.
1: Már vagy elesem, vagy nemesem, mondotta a királyfi. Ha megkötöznek, sem maradok itthon. Jól van, fiam, én nem ellenzem. Ismerem a virtusodat, tudom úgy is, hogy utánam jönnél. Választ ki hát magadnak a legszebb paripát, állj mellém, s gyere velem!
0: Hátra megy a királyfi az istálóba, nézegeti az aranyszörű paripákat, simogatja, tapogatja őket, de egyik sem volt kedve szerint való. Kimegy az istálóból, körülnéz az udvaron, s hát éppen a trágyadó mellett ott áldogál egy vén kanca, a csikajával, s a kancát is, a csikaját is éppen akkor nyergeli egy vén szolga, aki 30 esztendeje lakott már a király udvarában. Ez a vén szolga egy időben a király parádés kocsisa volt, de addig áskálódtak ellene a többi cselédek, hogy a király más parádés kocsist fogadott, s az öreg kezére nem bízott egyebet, csak a vén kancát meg a csikaját. Oda megy a királyfi az öreghez, s kérdi. Mit csinál, öreg?
1: Nyergelem a lovamat.
0: Hát az minek?
1: Megyek én is a háborúba, s azt mondom a királyfinak, hogy ne válasszon más paripát, üljön erre a csikóra, bizony nem bánja meg.
0: Megszólal a vén kanca is. Én is azt mondom a királyfinak, ha jót akar, üljön az én csikómra, mert úgy tudja meg a királyfi, hogy a fiam is táltos, nem csak én. Megörül a királyfi, nem is gondolkozik. Felpattan a csikóra, az öreg és a kancára, vágtat az édesapja mellé. És az öreg meg hátra maradott. Nem is tudta a király, hogy ő a vén szolga is. Ám, hogy szavamat össze ne keverjem, a királyfi még kisgyermek volt, mikor meghalt az édesanyja, s a király egy özvegy királynét vett feleségül. Ennek is volt egy fia. Ez azonban még nem volt háborúba való. Otthon maradott az anyjával. Bezzeg megörült a királyné, mikor látta, hogy a királyfi indul a csatába. Abban bizakodott, hogy majd a csatában elesik a királyfi, s az ő fiára marad az ország. De nem volt elég a hitvány gondolatja, mikor a királyfitól elbúcsúzott, a kezébe nyomott egy iskátuját, és azt mondta neki.
1: Nesze, édes fiam, ezt az iskátuját tedd el jól, csodaszer van benne. Mielőtt csatába mennél, azelőtt 2-3 órával kend meg ezzel a zsírral a karodat, a lábadat, s majd meglátod, úgy megnövekedik tőle az erőd, hogy egy regement katona sem tud megállni előtted.
0: Nem gondolt a királyfi semmi rosszat, mert a királyné mindig nagy szívességet mutatott iránta, becézte, kényeztette őt is, meg a húgát is. De különösen a húgát, mert azt szerette volna, ha a király kisasszony felesége lesz az ő fiának. Szépen megköszönte az iskátuját, a dolmánya zsebébe tette, s nagy jó kedvel indult el az édesatya mellett a csatába. Nagy jó kedve volt a katonáknak is, amikor látták, hogy jön a vitéz királyfi, mert vagy mentek, vagy nem mentek a király után tűzbe-vízbe, de a királyfi után pokolba is elmentek volna. Hát, elindul a sereg, mennek végig az országó nagy ének szóval, kullogott a sereg után a vén szolga is az öreg kancán. Neki sem szólt senki, ő sem szólt senkinek. Hanem egyszer a királyfi félre rúgtatott az apja mellől azzal, hogy végignézi a sereget, amit elmasírozik. Mikor az egész sereg elmasírozott előtte, meglátja a vén szolgát, szóba ereszkedik vele, beszélnek erről, arról, mindenről, és azt mondja beszéd közben a vén szolga.
1: Felséges királyfi, ha jól szemléltem, egy iskátuját adott a királyné.
0: Jól szemlélted, mert igazán azt adott, mondta a királyfi.
1: No, én azt is tudom, hogy mi van abban az iskátujában. Azt tanácsolom felségednek, hogy meg ne kenje a testét azzal a zsírral, mert nem, hogy növekednék az ereje tőle, hanem ami van, abból is kifogy.
0: Mit beszélkend, öreg? Talán bizony bort ivott?
1: Ittam én sem bort, sem vizet, felséges királyfi, de bizony mondom, hogy el akarja pusztítani a királyné.
0: No, hallod-e? Mondott rá a királyfi.
1: Vigyázz, mert ha nem lesz igazad, karóba kerül a fejed.
0: Megszólal erre a vén kanca. Felséges királyfi, az én gazdámnak igaza van. Megszólal a csikó is. Ne haragudj az öregre, édes gazdám, mert bizony mondom én is, hogy igazad beszél.
1: Hát, jól van, mondotta a királyfi. Majd megpróbáljuk.
0: Azzal elvágtatott az apja mellé. De amint tábort ütöttek és sátrat vertek az ő számára, mindjárt odahívatta a vén szolgát, s mondta neki.
1: Halló, de öreg! Nem tudom kiverni a fejemből, amit beszéltél. Tegyünk próbát azzal a zsírral.
0: Jól van, felséges királyfi. Egyszerébe idehívok egy jó erős legényt, annak parancsolja meg, hogy kenje be a testét ezzel a zsírral, majd meglátja, hogy igazam van.
1: Elmegy a vén szolga, kiválaszt a seregből egy jó erős legényt, bevezeti a királyfi sátorába.
0: Na te vitéz, szólítja a királyfi, vesd le a dolmányodat.
1: Ámult bámult a legény, nem tudta mire véje.
0: Elkezdett esküdözni. Felséges királyfi, becsületemre se nem öltem, se nem loptam, semmi rosszat nem cselekedtem.
1: Jól van, jól van. Tudom, hogy semmi rosszat nem cselekedtél, csak vesd le a dolmányodat, s ihol ebből az iskátujából kend be jó erősen mind a két karodat.
0: A legény ezt szót sem szólt. Ellenkezni nem mert, levetette a dolmányát, feltűrte az inge ujját, s jól bekente mind a két karját a zsírral.
1: A királyfi 100 aranyat adott a legénynek, és azt mondta a vén szolgának.
0: Na, öreg, vigye ezt a legényt a kent sátorába, ott adjon neki enni-inni annyit, amennyi belefér.
1: Elmegy a vén szolga a legénnyel, mindjárt elébe tesz egy nagy bogrács gulyást, s csapra üt egy hordót.
0: Egyél, igyál, fiam!
1: Hanem a hús hideg volt már. A legény nem tudta megenni hidegen. Kiment a sátor elé, hogy fát vágjon, s tüzet rakjon a bogrács alá. Fej szétvesz a kezébe, vágni kezdi a fát. De még háromszor sem emelte fel a fejszét, érezte, hogy lankad a keze. Híj, ördögadta varasgyíkja, kiáltott a legény.
0: Még így sem jártam világon való életemben. Mi baj, öcsém, kérdi a vén szolga. Jaj, ne is kérje, öreg apám, mindjárt megöl a szégyen, nézzen ide, nem bírom a fejszét.
1: Közben kimegy a királyfi, és mondja a legénynek.
0: Talán bizony sok bort ittál, fiú, attól ment el az erőd.
2: Felséges királyfi, egy cseppedős csepp nem sok, annyit sem ittam, mégis annyi erőm sincs, mint egy lénynek.
0: Na, öreg, mondja a királyfi a vénszolgának, akkor csak vigye be ezt a legényt a sátorba, fektesse le, kínálja meg étellel, itallal, hát, ha visszajön az ereje.
1: Hiszen kínálhatta a legfinomabb pecsenyékkel, kalácsokkal, nem kellett annak semmi a világon. A bort is, amint bevette a szájába, kiköpte. Olyan nagy beteg volt szegény feje, hogy aki látta, azt hitte, hogy nem éri meg a reggelt.
0: De végis megérte, s másnap egy kicsit erőre kapott, de csak harmadnap tudott lábra állni.
1: Most már látta a királyfi, hogy csak ugyan igaza volt a vén szolgának. Közben üzenet jött a királytól, hogy a háború még csak 3 nap múlva kezdődik. A királyfi hát azt gondolta magában, ő bizony nem marad addig a táborban, hanem elmegy vadászni. Felkap a csikajára, a vén szolga is a maga lovára, elvágtatnak a közeli erdőbe, vadásznak egész nap, s úgy alkonyattájt megállottak. Fához kötötték a lovakat, s leheveredtek mind a ketten a fa alá. Ott mindjárt el is nyomta az álom a királyfit, s amint elaludt, valami csodálatos álmot látott. Azt látta álmában, hogy odajött egy ősz öregember, akinek kard volt mind a két kezében, és az egyik kardot az egyik lónak első lába alá, a másikat pedig a másik lónak ugyancsak első lába alá beszúrta a földbe, de úgy, hogy a kardból nem látszott ki semmi. Felébred a királyfi, és mondja a vén szolgának, hogy milyen csodálatos álmot látott.
0: Hely, uram, mondja a vén szolga, hát ha valóság, amit álmában látott.
1: Oda megy a lovakhoz, s kardjával kezdi piszkálgatni a földet az első lónak a lába alatt. S hát csak ugyan egy ragyogó, fényes kard van ottan. Megnézik a másik ló lába alatt is, onnét is egy ragyogó, fényes kardot húztak ki. Még írás is volt mind a két kardon, az volt ráírva aranybetűkkel,
0: győzedelmeskedel ellenségeiden.
1: Örült a királyfi, nagy hirtelen felpattant a lovára, a vén szolga is a magáéra, s vágtattak vissza a táborba, mint a sebes szélvész. Hiszen éppen jókor jöttek, mert az ellenség megmozdult, nem várt 3. napig, indulni kellett a fekete király seregének is. Hajnal hasadtakor összement a két tábor, s késő estig tartott a hadakozás.
0: Hanem olyat még a világ nem látott, amit a fekete királyfi cselekedett a kardjával, s mellette a vén szolga.
2: Hullott az ellenség, mint a kéve.
0: Olyan utakat vágtak a kardjukkal, hogy 6 szénás szekér szépen elmehetett volna egymás mellett. Este aztán az ellenség visszahúzódott, s a fekete király serege is visszamasírozott a táborba. Hadd pihenjen reggelig. Amint visszafelé mentek, mondja a király a fiának.
2: Nagy szívbéli gyönyörűséggel láttam a vitézségedet, fiam, hanem az a vén szolga is ember a talpán. Csodálom is a dolgát erősen. 30 esztendeje lakik nálam, azóta mindig kocsis volt, háborúba sem járt, slám, mégis mi vitézül viselte magát.
1: Úgy kell lenni, hogy katona volt, minek előtt az én udvaromba került, mert arra emlékszem, hogy idegen országból jött a mi országunkba.
0: A királyfi csak annyit mondott. Bíz, az meg lehet, édesapám. Aztán jó éjszakát kívántak egymásnak, a király befordult a sátorába, a királyfi is a maga sátorába, lefeküdtek, s elaludtak.
3: Hanem akkor éjjel a király is látott álmot. Úgy tetszett álmában, mintha otthon volna a királyi palotában. A királyfi a szobájában feküdt, s ím egyszerre csak egy álarcos ember lép a szobába, nagy kés a kezében. Csöndesen odasompolyog a királyfi ágyához, felemeli a kést, hogy beledöfi a királyfiba. De abban a pillanatban betoppal a szobába a vénszolga, az álarcos ember kiejti a kést a kezéből, s kiszaladt a szobából.
0: A király tovább nem is aludt. Feljött ebből az álmából, de jókor ébredt fel, mert hajnalodott, megfújták a trombitát a táborban, megmozdult az egész ármádia. Nagy hirtelen a király is felkapott a lovára, annyi ideje sem volt, hogy elmondja a fiának az álmát. A király meg a királyfi az ármádia élére állottak, s mindenütt utánuk a vén szolga.
2: Összecsap a két ármádia, hullanak a vitézek, erről is, arról is, összegabajodnak.
0: Egyszer csak eltűnik a királyfi szeme elől az édesapja.
2: Felséges királyfi, szólalt meg a vén szolga. Ahol a királyni, közrefogta az ellenség.
0: Nosza, nekirúgtattak mind a ketten, vágják, kaszabolják az ellenséget. Éppen jókor értek a király mellé, mert akkor döfte keresztre a lovát az ellenség fővezére.
2: De az is volt az utolsó döfése az életben. A vén szolga egy ütéssel kilódította a fővezért a nyerekből, s keresztül szúrta a kardjával.
0: Amint a fővezér elesett,
2: esze nélkül szaladt az ellenség, s többet nem is próbált szerencsét.
0: Azzal a fekete király is visszahúzódott a seregével a táborba. Aztán bement a fiával a sátorba, ott nagy asztalt terítetett, s meghívatta vacsorára a generálisait. Mind! Leülnek az asztalhoz, már falatozni is kezdenek, de akkor körülnéz a király, és mondja a fiának.
2: Ejnye, fiam, hívasd be a vénszolgát, hiszen neki köszönhetem az életemet.
0: Mindjárt hivatják a vénszolgát. Be is jön, sint neki a király, hogy üljön le a fia mellé.
2: Eleget szabadkozott az öreg, hogy őt nem illeti meg ez a nagy tisztesség, de hiába a király parancsolta, lejut hát a királyfi mellé. Na, öreg, mondotta a király. Nem hittem volna, hogy ilyen nagy vitéz légy. Ugyan mondd meg nekem, mely országból kerültél az én országomba?
3: Felséges királyom, felelt az öreg.
2: Burkus országból kerültem én ide. Az én apám a mostani Burkus király apjának volt a fővezére. De annyi volt az irigye, mint fűszál a réten. Addig ármánykodtak ellene, hogy a király megölette. Akkor én már fiatal katona voltam, s nagy bánatomban, keservemben elhagytam a hazámat, s úgy jöttem felségednek az udvarába.
3: Hát, ha fővezér volt az apád, mondta a király lelke szóval,
2: akkor nem csodálom nagy vitézségedet. Hallgass meg hát jól a szómat, s hallgassa meg mindenki. Mától fogva, öreg, te vagy az én ármádiámnak a fővezére.
0: Mind poharat emeltek, éltették az öreg fővezért. Aztán tovább vigadoztak, fel sem keltek az asztal mellől egész éjszaka. S reggel még el sem oszlottak, már jöttek az ellenséges királyoknak a követjei, hogy békességet kössenek a fekete királlyal.
2: A fekete király kegyes szívvel fogadta a követeket. A legjobb hírrel, a legjobb üzenettel eresztette vissza a királyokhoz.
0: Azok mind hallották, hogy milyen kegyesen fogadta a fekete király az ő követjeiket.
1: Mindjárt elhatározták, hogy ők is elmennek mind a királyhoz, hogy annál erősebb legyen köztük a barátság.
0: Az ellenséges királyok között a leghatalmasabb a Burkus király volt. Ez a csatában magába vitte az egész házanépét, a feleségét, a fiát meg a leányait is. Ezek is mentek a Burkus királlyal a Fekete királyhoz. Ott ült a sátorában a Fekete király, mellette a fia, úgy várták a királyi vendégeket. Elsőbben is a Burkus király lépett be a családjával. Nagy szeretettel fogadta őket, megcsókolta a Burkus királyt, a királyfi meg a Burkus királyfit. Hanem azon közben a Fekete királyfi szeme megakadott ám a Burkus király kisasszonyon, de a Burkus király kisasszony szeme is a Fekete királyfin. És ámmától egymással alig váltottak egy-két szót, amikor a Burkus király elbúcsúzott, és a két fiatal is egymással kezet fogott, már tudták mind a ketten, hogy szeretik egymást, igaz szeretettel. Amikor elment a Burkus király családjával, azt mondta a királyfi az apjának, édesapám, jó volna, ha erős barátságot kötnénk a Burkus királlyal, mert ő a leghatalmasabb király azok között, akikkel harcoltunk. Hogyha vele barátságban lennénk, tudom, senki meg nem támadná a mi országunkat. Igazad van, fiam, mondotta a király. Mit gondolsz, mit tegyünk? Én azt gondolnám, édesapám, hogy hívjuk meg a Burkus királyt az egész családjával a mi udvarunkba. Mindenek előtte hazamennének Burkus országba. Tetszett a királynak a fia beszédje, és egyszeribe követeket küldött a Burkus király után, hogy jó szívvel látja az egész családjával. Ne kerülj el az ő udvarát, amikor hazafelé mennek. Hiszen örült a Burkus király ennek a meghívásnak, de különösen örült a király kisasszony. Küldött is az egyik követtel egy szép fekete keszkenőt a királyfinak. A Burkus király meg visszaüzent a Fekete királynak, hogy köszöni a nagy tisztességet, és amikor a Fekete király hazafelé indul, ő is indul vele, hogy együtt érjenek a király városába. Csak ugyanúgy is lett. Együtt indult el a két király, utánuk a két sereg nagy muzsika szóval. Döngött, rengett a föld, amerre elhaladtak. Közben a Fekete király kengyelfutókat küldött haza, hogy álljon talpra az egész város, mire hazaérnek. Na, talpra állottak még a félholtak is. Kiment a királyné is a város végére, fogadta csókkal, öleléssel a királyt, de még a királyfit is. Nagy erős szeretetet mutatott iránta, pedig majd megölt a bosszúság és a méreg, hogy a királyfi élve került vissza a háborúból. Megérkeznek a király udvarába, s mindjárt az estére nagy vendégséget csinálnak, hetet-hét országra szólót. De míg a nagy vendégségre készülöttek, a királyné az alatt is mind azon járatta az eszét, hogy s mind tudja elpusztítani a királyfit. Egy vén boszorkány lakott az udvarban. Ezt csinálta volt azt a gyengítő zsírt. Ezt a vén boszorkány behívatja a királyné, s mondja neki nagymérgesen. Na, hallod-e, te igazi gyengítő zsírt csináltál, most még erősebb a királyfi, mint ennek előtte volt. Tudd meg, ha most el nem pusztítod, holnap reggel karóba kerül a fejed. Azt mondja a vén boszorkány. Felséges királyné, jó volt az a gyengítő zsír, csak hogy nem a királyfi kente be a testét vele, azért került vissza a csatából. Hanem most tudom, nem menekedik meg. Mikor majd az asztalnál ülnek, én dongó képében berepülök a szobába, a királyfi pohara fölé szállok, mérget cseppentek a borába, és ha azt megissza, vége az életének! Na, jól van, ebben megegyeznek. Aztán összegyűlnek a vendégek, az asztalhoz ülnek, a Burkus király a Fekete királyné mellé, a Burkus királyné a Fekete király mellé, és aztán a fiatalok is egymás mellé. De még nem is ültek az asztal mellé, a Burkus királyfi is erősen összebarátkozott a Fekete király kisasszonnyal. Azt mondta a Fekete királyfinak, barátom, már vagy szereted, vagy nem a húgomat, de én megszerettem a tiedet igaz szeretettel, és ha nekem adják, feleségül veszem. Mondja a Fekete királyfi, bizony, ha szeretted az én húgomat, én is szeretem a tiedet, s feleségül veszem, ha nekem adják. Azonképpen gondolkoztak a király kisasszonyok is, és amikor az öregek ezt megtudták, bezzel lett öröm. Örvendezett a Fekete királyné is, csak hogy nem a szívéből. Azt gondolta magában. Na, csak örüljetek, mindjárt búra fordul a nagy örömetek. Hát végül az asztal mellé kerekednek. Ott ült az asztalnál a vén szolga is, éppen a királyfi mellett, és mikor az első fogást hozták, a füléhez hajlik, és azt mondja csendesen. Felséges királyfi, vigyázzon magára, mert a királyné csak mutatja a nagy szeretetét, de gonosz lelke most is rosszat forral. Azt határozták a vén boszorkánnyal, odasz dongó képében a királyfi pohra fölé száll, s mérget csöppent belé, de én majd, amikor a dongó ide száll, s a mérget a poharába csöppenti, nagy hirtelen kicserélem a királyné poharával, hadd igya meg ő, amit másnak készített. Csak ugyanúgy lett, ahogy a vén szolga mondotta. Amikor éppen poharat akartak emelni, besurran a dongó a királyfi pohara fölé, mérget csöppent belé. De a vén szolga sem tátott el a száját, kendővel lecsapta a dongót, és egy üres pohárnak a felek alá szorította, és mielőtt valaki észrevehette volna, kicserélte a királyfi poharát a királyné poharával. Abban a pillanatban poharat emelnek, kihajtják a bort fenékig, megzendül a muzsika, folyik tovább a vigasság. A fiatalok fel is állnak az asztal mellől, táncra akarnak perdülni, de egyszer csak nagyot sikolt a királyné, jajgat szörnyűségesen. Vége lett a muzsikának, táncnak, mind a királynőhöz szaladtak, ugyan mi baja eshetett? Beviszik a királynét a szobájába, lefektetik, hivatják a doktorokat, azok el is jönnek, nézik, tapogatják, a fejüket csóvágatják, s mondják a királynak. Felséges királyom, halálos betegségbe esett a királynő, nem tudjuk meggyógyítani. Menjetek, menjetek, szólt a királynő a doktorokra. Ne lássalak, ha nem tudtok meggyógyítani. Kimennek a doktorok, s mondja a királynő az urának, miközben nyögött kínosan, keservesen.
1: Igazuk van a doktoroknak, édes uram, nekem kell meghalnom. El akartam pusztítani a fiadat, de megvert az Isten, nem a fiad halt meg, nekem kell elpusztulnom.
0: Többet egy szót sem tudott szólni, meghalt a királyné. Így mentette meg a vén szolga a királyfi életét. De volt is ám igazi nagy becsülete? Azután teltek múltak a napok, a burkus király még sokáig ott maradott a háza népivel, s megtartották a fiatalok lakodalmát is. Többet nem volt háború a két ország között, éltek egymással, nagy erős barátságban, s még ma is élnek, ha meg nem halt.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'я 92 и 1 FM. Класне радіо в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Sluhaj, Radio Puls. Devianosto 2 i Odin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa i Odin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.